0: máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: legjobb dalok, a legnagyobb slágerek.
1: Itt a poptarisnya.hu.
2: Mi depend the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as our till ya.

0: Poptarisznya.hu.
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
2: Let's do it!

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.
2: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The more she

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: baba. Aha, aha.
1: Oh, dieses, die, die.

You do it on your own.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
0: Éjjel-nappal.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: A legjobb dalok, a legnagyobb slágerek.
1: Podtarisznye.hu.
2: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptarisznya.hu.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Pop Tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Pop Tarisznya Oldies.

can make your body move. Dance, take your chance and dance.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Bottom.
1: The Mix Magic continues.
2: Buli jókat, forróság!
3: A poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Kellemes napot mindenkinek! Remélem felkészültek, hiszen újra itt a Mixakták a legnagyobb slágerekkel úgy, ahogy még garantáltan nem hallhatták őket. A mixmester ma is Orbán DJ Mix Tamás, a műsorvezető pedig, ahogy ezt már megszokhatták... Mai adásunkban a 90-es évek elejére látogatunk vissza, amikor a Roxette egy élvezetes utazásra csábított bennünket.

Michael Jackson pedig azon tanakodott, hogy fekete vagy fehér. Együtt imádkozhattunk MC Hammerrel. Meghallgathattuk Cher aktuális lágerét. És Dr. Albán Afrikáról énekelt. A mixakták mai adásában irány 1991. Egy svéd sikercsapatról szeretnék most mesélni önöknek. Egy kicsit azokról, akik elmondhatják magukról, hogy nagyjából a véletlennek köszönhetik, hogy világhírűek lettek. Persze nyilván a véletlen is csak azoknak segít, ahol ott szunnyad a tehetség. Így volt ez Per Gessle és Mary Frederiksonnál is, akik bár külön úton, de mégis már közös munkájuk előtt híres zenészé váltak hazájukban. Az áttörés a Roxette számára 1989-ben történt meg, amikor is egy amerikai turista megvette egyik lemezüket, amikor Svédországban járt. Majd hazaérkezve odaadta az egyik amerikai rádióállomásnak. Az ottani szerkesztőknek olyannyira megtetszett a Luke című felvétel, hogy elkezdték naponta többször is játszani a dalt, amit a többi adó is átvett, és heteken belül a szám a Billboard lista első helyén kötött ki annélkül, hogy a Roxette bármit is tett volna ezért, sőt, az sem kizárt, hogy nem is tudtak róla. Ezek után több első helyezett számot is produkált a csapat a 90-es évek elején. Itt volt a Listen to My Heart, a How Do You Do, a Sleeping in My Car, vagy a Joyride című slágerük, amit egyébként azonnal meg is hallgathatunk. A svéd duó mára újra visszatért a reflektor fénybe, mint a Mary betegsége miatt több éves pihenőre kényszerült az együttes. Jön tehát a Joyride, Dr. Albán első siker a Hello Africa, de itt lesz még Prince is 1991-ből mai első mixünkben.

1991-ben járunk a mai mixaktákban. Ebben az esztendőben az előző években végbe ment politikai folyamatok hatására jelentősen megváltoztak a hatalmi viszonyok, és hatalmas birodalmak estek szét. 1991-ben formálisan is megszűnik a Szovjetunió, helyét Oroszország veszi át az ENSZ-ben. Mihail Gorbacsov pedig lemond az elnöki és a szovjet fegyveres erők legfelsőbb parancsnoki tisztségéről. Oroszország, Belorusszia és Ukrajna képviselői megállapodnak a független államok közösségének létrehozásában. Jugoszlávia is lényegében szétesett ebben az évben, hiszen Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Szlovénia is kinyilvánítja függetlenségét, és felbomlik a Varsói Szerződés is, ami a közép- és kelet-európai szocialista országok katonai politikai szervezete volt. A Közel-Keleten pedig a koalíciós erők légitámadást indítanak Irak ellen, és ezzel megkezdődik az öbölháború. A Saddam Hussein által irányított iraki csapatok ugyanis előző évben lerohanták az olajban gazdag szomszédos államot, Kuwaitot. A másfél hónapig tartó fegyveres konfliktus végén az ENSZ koalíció felszabadította Kuwaitot, június 16-án pedig elhagyja országunkat az utolsó szovjet katona Silovall tábornagy. A kormány körülbelül 100 milliárd forintra becsüli a szovjet csapatok által okozott károk mértékét. És augusztusban először érkezik Magyarországra a történelem során a katolikus egyház feje. Második János Pál pápa ellátogat többek között Esztergomba, Mária Púcsra, Debrecenbe, és a budapesti Hősök terén mondott miséjén mintegy 200 000 vettek részt. Hát nem volt egy eseménytelen év, az biztos, sem a történelemben, sem a zenében. Ennek újabb 5 bizonyítékát hallhatják most itt a Mixaktákban 1991-ből.

0: Ha szeretnének többet megtudni a mixaktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a mixakták következő adásaiba.
1: Ez jó!
0: www.mixakták.hu. A 90-es évek elejének remek külföldi dalai mellett természetesen visszaemlékezünk egy kicsit az akkori magyar slágerekre is itt a mixaktákban. 1991-ben az AD Studio például Amerikáról álmodott. Nagy Feró már akkor tudta, miből áll az élet. A Republik egy repülő bánával

bikini igazán csak a rendkívül fontos kérdésekben szólalt meg. Kérdésre a válasz máig nem derül ki, de az biztos, hogy 5 újabb fantasztikus láger következik itt a mixaktákban. Mai harmadik mixünkben hallhatjuk Michael Jackson megaslágerét, ez a Black or White. A Salt and Papa a szexről akar majd beszélgetni, és jön műsorunk főcímdala is, a Gonna Make You Sweat, a C&C Music Factory-től természetesen, 1991-ből.

a mixolták, a mikrofonnál Bétót László. Mai utolsó mixünkben jön MC Hammer, akinek a You Can Touch This című legnagyobb slágerét már hallhatták itt a mixaktákban. Az igencsak táncos lábú rapper hihetetlen öltözékére és egyedülálló mozgására biztosan sokan emlékeznek a 90-es évek elejéről. Stílusában ügyesen ötvözte a rap elemeit és mások korábbi slágereinek dallamait, amiért akkoriban többen kritizálták is. Az eredetileg baseball játékosnak készülő Hammert ez azonban igazából nem tudta megakadályozni, hogy rap előadóként elsőként ő tudjon több mint 10 millió lemezt eladni Amerikában. De a táncon kívül az üzlethez is jól értett, hiszen hatalmas bevételt könyvelhetett el a nevéből kialakult márka különböző termékeiből. Árultak akkoriban Hammer babát, kenyértartót, ruhákat az ő arcképével. 91-ben még egy rajzfilm sorozat is készült Hammerman címmel, melyben a rapperről mintázott figura egy mágikus táncipő segítségével szuperhősé alakul és így harcol. Persze rapzene kíséretében a bűnözők ellen. MC Hammer manapság műsorvezetőként és prédikátorként dolgozik egy amerikai tévétársaságnál. Most Pray című sikere következik mai utolsó mixükben, természetesen 1991-ből.

0: Mai időutazásunk 1991-ben repített bennünket. Rövidesen egy újabb utazás és egy újabb mix akták vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét, és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető. A viszonthallásra.
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül. Mix-akták. Bétót László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Mix-akták. Nincs megállás. És most a műsor, amire vártak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

0: Kellemes napot mindenkinek! Egy újabb év legnagyobb slágerét hallhatják itt a Mixaktákban. A mixmester ma is Orbán DJ Mix Tamás, a műsor állandó házigazdája a mai napon is. A Mixakták történetében a jelenkortól talán éppen a mai adásunkban megyünk a legtávolabbra, hiszen a 80-as évek legelejére érkezünk, amikor is a 70-es évek legsikeresebb együttese az ABBA utolsó nagy slágereit gyártotta. A Pink Floyd diák éveire emlékezett. Ottaván a diszkóról énekelt. És a Lips Incorporation segítségével eljuthattunk Funky városba. Mai zenei célállomásunk tehát 1980.
1: Jaj, de jó.
0: Bár a Mixakták a 80-as és 90-es évek legnagyobb slágerét igyekszik bemutatni, mégsem mehetünk el szó nélkül a 70-es évek legnépszerűbb popcsapata mellett. Igaz, hogy az ABBA már több mint 25 éve feloszlott, népszerűségük mégis mindmáig lankadatlan számos feldolgozás készült dalaikból, musical és film népszerűsíti egykori slágereiket, így nem csoda, hogy egyes becslések szerint még manapság is több mint 3000 darab CD-t vesznek a rajongók naponta világszerte. Annyit a Björn, Benny és Enfried, az együttes négy tagja két párt alkotott. 1969-ben ismerték meg egymást, majd összeházasodtak, de végül mindkét pár elvált a 80-as évek elején. Mind a négyen még az együttes megalakulása előtt népszerű és elismert zenészek voltak Svédországban. A csapat két férfi tagja már a 70-es évek elején több slágeren is együtt dolgozott, és egy ilyen dal felvételén működött közre a két hölgy is, akik olyan jól dolgoztak, és a felvétel olyan jól sikerült, hogy úgy döntöttek, négyesben folytatják tovább. 1974-ben a Waterloo című dalukkal, amely az első nagyslágerük volt, megnyerték az Eurovíziós Dalfesztivált Angliában. Ez óriási ismerettséget hozott a bandának, az együttes ezzel a dalukkal több országban is vezette a slágerlistákat, sőt Amerikában is bekerült az első 10 közé. Aztán jöttek a további sikerek, az SOS, a Mamma Mia, Dancing Queen, a Money Money Money. Érdekesség, hogy a csapat négy albuma olyan sikeres volt a keleti blokk országaiban is, ahol egyébként limitálva volt a nyugati albumok példányszáma, hogy Lengyelországban ez az egy lemez kimerítette az egész nyugati albumoknak szánt keretet. Az együttes fennállásának aktív éveiben 23 országban 143-szor érte el a slágerlisták első helyezését, és több mint 370 millió lemezt adtak el. Az ABBA-nak végül a magánéleti problémák mellett a tagok szóló karrierje vetett véget. Azóta számos producer és koncertszervező szerette volna, ha újra összeáll a legendás popcsapat. 2000-ben például 1 milliárd dollárt kínáltak a csapattagoknak, hogy részt vegyenek egy 100 koncertből álló világturnén, de ők ezt is visszautasították. Csak zárójelben jegyzem meg, nagyon jól tették. Mai első mixünkben jön utolsó slágerek egyike, a Gimme Gimme Gimme, de hallhatjuk még Michael Jackson és a Boney M egy-egy dalát is 1980-ból itt a Mixaktákban.
2: Uno, dos, tres, cuatro.

A 80-as éveket írjuk a mai napon, a mai mixaktákban. Ebben az esztendőben lent Ronald Reagan, az Egyesült Államok elnöke. Farkas Bertalan pedig első magyar asztronautaként egy hetet töltött a világűrben. Ez év júliusában rendezték a 22. nyári olimpiai játékokat Moszkvában, amit a nyugati államok a Szovjetunió afganisztáni bevonulása miatt bojkottáltak. Így a játékokon csupán 81 ország sportolói vettek részt, 65 ország maradt távol. Magyarország 263 fős olimpiai csapattal indult, és 7 aranyérmet szerzett, és így a 6. helyet sikerült megszerezniük az összesített éremtáblázaton. 1980-ban a legnagyobb mozisiker a Csillagok háborújának folytatása, a Birodalom visszavág című rész volt. A rádiókban pedig a Pink Floyd, Bob Marley és a Cool and the Gang szólt. Ezek jönnek most a mai második mixükben, itt a Mixaktákban.

0: Egy év, két név és rengeteg klasszikus. Megállás nélkül. Mixfakták. B. Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora.
1: Ha szeretnének többet megtudni a mixaktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a mixakták következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixakták.hu Önök még mindig a mixaktákat hallgathatják kedvenc rádiójukban, ahol most 1980 magyar slágereire vetünk egy rövid pillantást. A Neoton Família ebben az évben viaskodott Don Quixote-vel.

0: míg a V-motorok arra várt, hogy felkeljen a nap.
1: Ha meggyötört az ég, ha a múltat feltakadt, várj, még felkel majd a nap.
0: Nos, felkelt vagy nem tudni, de minden esetre Pataki Attila az Edda élén már elhagyta a város.

0: A Hungária egy csókirályról énekelt.
1: Csókirálynak hívják hátra mögött, az új fiút ki a telepre költözött.
0: Az apostol pedig már akkor sem tudott élni nélkülünk.
2: Nem tudok élni nélkülem, engedd, hogy élhessek veled.
0: Önök pedig remélem a következő remek slágerek nélkül sem tudnak élni, úgyhogy szóljon is azonnal a harmadik mixünk, persze, 1980-ból.

Önök a Mixaktákat hallhatják 1980 legnagyobb slágereivel. A mikrofonnál Bétót László. Nem tudom, gondolkodtak-e már azon, vajon hogyan születhetnek meg ezek az igazán fülbemászó dallamok, amelyek aztán több évtizeden keresztül is ott marad a fejünkben, a szívünkben, és ha újra felhangzanak a rádiókban, kellemes emlékeket idéznek. Vagy ha meghalljuk őket, rögtön táncolni támad kedvünk, vagy valami eszünkbe jött azokból az évekből. Általános recept nincs arra, hogy miből lesz sláger. Néha még az alkotókat is meglepi, hogy már szerzeményük egyszer a világ számos országában kedvelt lesz. Műsorunk elején már meséltem önöknek az Abbáról, arról az együttesről, amiről igazán tudták és tudjuk, hogyan is kell slágert írni. Annak ellenére, hogy a csapat két tagja, akik a dallamokért és a szövegért voltak felelősek, nem tudtak kottát olvasni. Rengeteg fülbemászó dallammal ajándékozták meg a zene kedvelőit. Saját elmondások szerint, ha dalokat szerettek volna komponálni, Björn és Benny egy kis magányos házikóba vonultak vissza egy svéd szigetre, ahol órák hosszat játszottak hangszereiken, csak úgy, mintha nem is kellene semmit csinálni, nem lenne kötöttség, csak egyszer magukat szórakoztatták. Néha egyszerű mondatokat vagy szavakat énekeltek a kitalált és már megszeretett dallamokhoz, hogy hallják, milyen hatása van a zenének a szöveghez képest. Ha egy dallamnál mindketten úgy gondolták, hogy érdekes, esetleg fülbemászó, megpróbálták azt továbbfejleszteni. Mivel ugye nem tudtak kottát olvasni, így lejegyezni sem tudták a dallamot, hogy aztán később feljátszhassák azt. Így a módszerük az volt, hogy addig játszották ugyanazt a dallamot, míg meg nem tanulták kívülről. A tapasztalatuk az volt, hogy azokból a szerzeményekből lettek az igazi nagyslágerek, amelyeket a leggyorsabban tudtak megtanulni. Azt nem tudom, hogy a következő dalok hogyan keletkeztek, de egy biztos sláger lett belőlük. Úgyhogy abszolút megérdemlik, hogy lejátsszuk őket mai utolsó mixünkben 1980-ból.

0: Mai időutazásunk 1980-ban repített bennünket. Rövidesen egy újabb utazás és egy újabb mixakták vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét, és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető. A viszonthallásra!
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Kaptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.kaptarisznya.hu.

0: és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
1: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
0: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Out on disco.
1: Non-stop music.
2: Poptorizja.hu. Tiszta erőből nyár.

0: hitlistarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: számára elérhető ez a szuper szolgáltatás, mennyiből tart nekem méterre pontosan behatározni azt, hogy amit a katonai hadiparban el akarnak titkolni, és jön a Google Maps meg a hasonló ilyen dolgok, ahol a világ összes pontját meg tudod lesni, még lehet, hogy a víz alá is belátsz vele kb., hogy azt méterre pontosan be tud lőni, és az alapján egy olyan hadi csapást tudjál mérni, amit a katonaság nehezebben tud kivédeni. Így meg legalább meg volt az az esély, hogy sok méterrel torzul, de hasonló volt talán az eset a mostani időszakban, ahol nem is tudom, az elmúlt pár évben volt ilyen, hogy bizonyos lokációkra megkérték a GPS, vagyis ez a térkép üzemeltető szolgáltató, talán azt hiszem ott a Közel-Keleten ebben a konfliktusban van, hogy ott korlátozzák az online elérhető képeknek a felvételeit, hogy ne lehessen lekövetni azt, hogy milyen csapatmozgások, meg milyen mások vannak. Hiszen ugye ott folyamatos élőben változnak ezek, most már eltértünk a GPS-től, de hogy ott is ez is kapcsolódik, tudnak ilyet csinálni a nevezzük úgy mondjuk hadipari vagy a védelmi minisztériumok, hogy most bizonyos helyeken lekapcsoljuk az internetet, korlátozzuk a GPS-t, a mobilhálózatot, bármit, védelmi célokból nyilván ezt valaki föl tudja használni másra is, hogyha ő nem azt a jó demokratikus vonalat követi. De ugye ott az internet például, ami szintén a hadiparhoz köthető, és most nyilván nem akarok itt ez a Skynet-es Terminátor vonalra elmenni.
1: Pedig nagyon rajta vagy. Látom a lelkesedést az arcodon. Ah, végre egy fiús téma.
0: Hát, végül is igen, mondjuk mondhatjuk annak. Ki az, aki nem nézte amúgy a Terminátort? Tehát hogy azért az is egy olyan dolog. De tudnék még pár ilyen jó kis filmet említeni, de most nem fog szándékosan, csak azért se. De azt hiszem, az 1969-ben indult el, amikor így az amerikai védelmi minisztérium úgy elindított egy ilyen kutatást biztonsági távolsági adatcsere szempontjából. Ez 69-ben volt az internetnél. A lakosság megjelenése az 91 és 93 környékén indult el, amikor ezt a World Wide Webet, ezt a WWW dolgot így elindítottuk a világon. Na most, hogyha belegondolunk, akkor itt közel több mint 20 év, ugye 70 meg 91, körülbelül. Azért 22-23 év. Azért az a 23 év működött? Tehát, hogy ott tanultak, fejlődtek, fejlesztettek, és akkor azt mondják, jó van, most már ez elérhető a világ számára is, tehát eljutott arra a szintre a technológia meg minden, hogy most már ezt nyilvánossá tették. Na, ugyanez történt az AI-jal. A meglepetés, hogy az előző kettő, mint a GPS internet, ott csak ilyen 20-30 év telt el az AI-ra. Van-e tipped idő szám szerint, hogy mikor lehet ez a hadipari fejlesztés?
1: Hát én azt mondanám, hogy ez is jó régen volt, de körülbelül egy ilyen...
0: Híres magyar ünnep is tartozik hozzá, aha. Most nem a fejlesztés.
1: Oké, okay, okay. Hogy... hát akkor egy ilyen 60-70 évet mondanék akkor.
0: Aha, 1956 volt amúgy ez az időszak. És itt igazából megint csak egy ilyen konferenciáról indult ez az egész, hogy a elmúlt évtizedekben egy ilyen kutatásfejlesztés történt, és akkor egy neurális háló, meg logikai térképek a felépítése volt, és gyakorlatilag ez is a védelmi és az állami pénzekből valósult meg, és oda volt szükségletes, de a lakosság számára úgy, mint mesterséges intelligencia megjelenése, az leginkább ez a 2022 novemberéhez köthető, amikor is a ChatGPT ugye elindította ezt az egyik nyelvi modulját. És kvázi én amúgy 2023-ra testáltam ilyen év elejére az én fejemben, mert én akkor találkoztam vele először, és 23-ban pont volt egy ilyen üzleti elakadásom a saját vonalon, mert ugye, mint beszéltük, hogy a Schuster cipőját magadnak tanácsot azért hülyén néz ki, hogy adsz. Volt egy ilyen kedvenc mondásom, ezt most nemrég találtam az interneten pár hónap, és néha ezzel viccelődök, hogy az a legjobb, amikor még magadnak is meg kell ismételni, hogy mit mondtál, mert nem figyeltél oda arra.
1: Aktív figyelem.
0: Igen, és ugye az AI ilyen szempontból ide is bekapcsolt, hogy én nekem volt egy ilyen elakadásom. Amúgy éppen pont akkor Egyiptomban voltam, próbáltam egy hetet így elszaladni mindenhonnan, és azon agyaltam, hogy na most akkor nekem ebből a kis kakából, amiben ott voltam, hogyan tudnék kilépni egy ilyen vállalkozási krízisben. Elhelyezkedve egy változás volt az életemben, és mit ad Isten pont a ChatGPT-t hívtam segítségül, akkor fullmezei nulladik felhasználóként, és képzeld el, hogy ott egy óra alatt konkrétan azt tudom mondani, hogy mintha hónapokat haladtam volna. Mert én ott akkor voltam egy elakadásban, láttam, tudtam a megoldást, olyanokat írtam, ami tök egyértelmű volt, megbeszéltem róla, de mit mondtunk, ha magadnak ezt elmondod, nem biztos, hogy felfogod vagy befogadod, de ha valaki más mondja, vagy kívülről egy külső helyzet, megint más a kép, és egész jó lesz.
1: És amikor ezt visszanézted, vagy megkaptad ezt a mondjuk így üzenetet, akkor ezt 2023-ban, amikor először

0: használtad ezt, azonnal magadévá tetted, vagy pedig azért ugye elgondolkodtál azon, hogy jó, hát ennek azért utána kéne nézni, mert lehet, hogy egy rakat baromságot írtak ide nekem. Vagy ezt így egyből azt mondtad, hogy ez tényleg jó így, akkor ezt fogom, viszem.
1: Ez egy nagyon fontos dolog volt, amit mondtál. Itt az volt talán az én motiváció mögött, hogy én ezt elfogadtam és beiktattam, hogy én magam is ezeken a vonalakon mentem.
0: Tehát megerősítette igazából azt, amit amúgy is gondoltál, és egyelőre még nem adott nagyon újat, új tartalmat, hanem körülbelül azt hozta össze, csak egy ilyen struktúráltabb formában, jól értem.
1: Őszintén még adott is pluszt, ha. És sok mindenben más nézőpontot adott, ami olyan, mint leültem volna egy tanácsadóval beszélni. Most ez így magam ellen beszélve megsporoltam a saját munkámat, és nekem ez egy nagyon nagy segítség volt, hogy ott a nyaralás közben lazábban gondolkodtam, tehát nem az a stressz, hogy munkaidő meg bármi is volt. Én nekem ez nagyon-nagyon fontos és hasznos volt akkor, és amikor hazajöttem, újult erőbetelibe belementem a dologba, és onnan el is indult egy csomó minden változás.
0: Na, szuper, szóval itt most egy kicsit visszanéztünk az időben, egyébként engem nagyon megdöbbentettek ezek a számok, tehát ez a lappangási periódus, hogy úgy mondjam, hogy a mesterséges intelligencia az 60-70 évig hevert, feküdt, fejlődött, alakult, formálódott, mire a lakosságba így rá csapódott, és hát következő részben meg is nézzük, hogy mennyire penetrálódott ez, ugye ez egy ilyen kifejezés, hogy mennyien használják, mire használják, és hogy igazából melyik mire jó. És akkor most tegyünk egy kört a világ körül, úgyhogy mint ahogyan a mesterséges intelligencia is, ma este olyan zenéket válogattunk, ami bejárja egy kicsit a világot, úgyhogy most hallgassunk egy kis zenét.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: Szóval most az AI-ról, mesterséges intelligenciáról, MI, nem tudom ki, hogy hívja, ChatGPT, AI, mindenféleképpen hívjuk, de hogy most egy olyan adást vezetünk tehát, amiben nem a szakértősködés a lényeg, hanem egy ilyen könnyed távolsági rátekintés erre a témára. De közben meg megnéztük azt, hogy valójában tényleg ez már 70 éve itt van körülöttünk, és az elmúlt 4-5 évben használja mondjuk így a lakosság, és magyarok is meglepően sokan, ha jól tudom.
2: Igen, még egy érdekes dolgot így hozzáfűznék, például a Facebook, ugye az, ha jól sejtem, akkor ott a Harvardon, amikor létrehozta Cukorhegy, akkor kb. Így 2004 februárjában hozta létre, jött létre, úgymond így a tőzsdére lépése publikálása pedig, az 2012 környékén volt, de 2004 februárban, amikor így megcsinálták ezt a diákok számára, onnantól számítva az 1 milliárd felhasználót 2012 októberében érte el. Tehát ott volt egy közel 8 év, míg elérte ezt az 1 milliárdos rekord felhasználói szintet. Ehhez érdekesség, hogy a Google Maps, ami szintén egy elég hasznos és fontos része a világunknak, szerintem ki nem használja, minden nap használod, még akkor is, ha akarod, hanem mert jó. Ott 5 évre volt szükség ugyanerre a számra, a ChatGPT, az 2026 májusában lépte át az 1 milliárd havi felhasználót. Amúgy erről cikkek is voltak így június környékén, amik így kipublikálták, tehát 3,5 év alatt a nulláról lett 1 milliárd havi felhasználója, ami az egy döbbenetesen nagy szám, és akkor nem beszélünk arról, hogy hány előfizetője van mondjuk ennek, mert a heti aktív felhasználó is közelít az 1 milliárdhoz, a heti. Na most én szeretnék olyan applikációt csinálni, ami hetente 1 milliárd embert megmozgat, ugye?
1: Egyébként most erről a Google Maps-ről, amit az előbb mondtál, jutott eszembe, csak hogy így közelítsük azt, hogy a vállalkozások így mire használják, mire nem, hogy mostanában elég gyakori az, hogyha mondjuk egy vállalkozás szeretné a referenciáit megmutatni, vagy egy intézmény, egy önkormányzat a projektjeit, vagy bárki a projektjeit, akkor tök jól mutat egyébként, hogyha ezt nem egy ilyen listába teszi föl a weboldalára, vagy nem ilyen piktogramok, vagy ikonokkal fárasztja ott a nagy érdeműt, ugye az előző alkalommal meg is...
2: Jó minőségi képekkel,
1: igen, kockás. Igen, meg is beszéltük, hogy egyébként is teljesen meddőszórás, hanem hogy ezt ki lehet tenni. Például nekünk is van egy referencia térképünk, amit az egyik csoportársam, a NET Korzósok fejlesztettek ki, és ez azt jelenti, hogy ha én meg akarom mutatni, hogy ki mindenkivel dolgoztunk az elmúlt 30 évben, akkor tök jól tudom használni ezt az alkalmazást, mert ott van a honlapunkon, és ha valaki rá akar menni és megnézni, hogy ott a környékén kivel dolgoztunk, akkor az egyszerű. Tehát, hogy nagyon sok olyan felhasználási módja van már most, tehát évek óta, amire nem is gondolunk, hogy igazából ezeket is mindegy vállalkozás tök jól tudja használni.
2: Képzeld el azt, hogy most ebben a korban, meg ebben a pozícióban, ahol ülünk ma, konkrétan lehet, hogy ezt beadva azokat a lokációadatokat, meg pár információt egy ilyen jegyzetbe összerakva, 10 perc alatt magadnak meg tudod csinálni. Ha nem is 10, de mondjuk legyen 1-2 óra alatt összehozó valamit, de tudsz egy olyan kódot írni, amivel meg tudod ezt jeleníteni, és kvázi nem egy harmadik személynek fizetsz szolgáltatásra, hanem te magad meg tudod csinálni. Nyilván ez kell egy felhasználói tudatosság, meg egy fontos rész, hogy megbízál abban, meg tud, mit csinálsz, mert azért csak úgy beírni egy kódot valahova nem fogsz. De hogy milyen szinten vagyunk, hogy a szakmák mennyire fognak átalakulni vagy változni, az jelentősen meg fog történni, ez már most is történik, meg folyamatos. Nyilván mondjuk azt, hogy úristen, mindenki megijed, hogy majd minden az AI fog csinálni, meg mi meg semmit. Én ezt nem mondom, én nem is gondolom, hogy így lesz, hanem azt érzem, meg azt látom, hogy teljesen át fog alakulni, ahogy én most itt ülök és végzem a munkámat, és mi az a tudás, amit magamra fogok szűrni annak érdekében, hogy én az AI-t jobban ki tudjam használni a saját munkaköreimben, és egyfajta ilyen plusz supportként legyek ott, tehát egy kiegészítés legyen nekem az AI. Mert amit beszéltünk is most pont itt a szünetben, hogy az AI az nem kell, hogy helyettünk döntsön, meg nem is szabad, mert nem akarjuk magunkat butítani, mert ez valóságban is így van, hogyha megnézzük az okos telefonoknak a fejlődését, meg ahogy a kis flip-flop telefonokból, meg a Nokia 3210-esből lejutottunk az iPhone nagy szép kijelzőig, azért nem csak a testünk változik, hogy kicsit görbék lettünk, és akkor már mindenki simogathatja a kis pupunkat, mert szerencsét kíván. Ez már generációkban ugye szépen sajnos fog alakulni, hanem arról is beszélünk, hogy azért mennyire butította el a társadalmat bizonyos szempontból, meg mennyire szorította vissza a közösségi életet. Tehát ugye régen kimentél focizni, mert mit csináltál, meg bicikliztél, barátokkal beszélgettél, ma megírogatsz a cseten, meg a közösségi média. Ja, igen, láttam a képet a kislányodról. És mondom, jó, ez jobb lett volna, fölhívsz és átjössz, és megnézheted élőbe is.
1: De egyébként ez egy nagyon fontos téma, és akár erre egy külön adást is egyszer ráfűzhetünk, hogy hogyan alakulnak át a kapcsolataink, de az is egy felelőssége szerintem a használónak, hogy az az idő és energia, amit megspórol azzal, hogy mondjuk a mindennapi munka végzéséhez, vagy a vállalkozás a fejlesztéséhez használja az AI-t, azt a felszabaduló időt, azt mire szánja. Tehát arra szánja-e, hogy újabb projekteket és újabb munkákat vállal és szétterheli magát, vagy azt mondja, hogy oké, akkor én mondjuk most kaptam egy 70 oldalas anyagot, amit nekem el kéne olvasnom, ki kéne jegyzetelnem, hát ez végképp brutális, ez nem tudom, napig tart, vagy kettő, akkor én ezt beadom az AI-nak, hogy csináljon belőle egy kivonatot, meg egy projekttervet, meg akármi, és ez alatt, az idő alatt én közben elolvasok valamit, vagy kimegyek a levegőre, vagy beszélgetek valakivel.
2: Igen.
1: A gyerekemmel, vagy elmegyek edzeni, vagy nem tudom, mit csinálok. Tehát, hogy szerintem az nagyon fontos kérdés, hogy mit kezdünk a ránk szakadó idővel, hogy ezt további tevékenységekkel fogjuk megtömni, vagy pedig magunkra fordítjuk, vagy a környezetünkre fordítjuk. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos.
2: És mit bizonyította a múltunk, hogy picit kapzsik vagyunk, és amikor bejött az internet, meg a számítógép, meg az, hogy lehet online foglalni mondjuk repülőjegyet, meg hogy ügyintézni, nem több időnk lett, hanem még kevesebb, mert még jobban felpörögtünk. Most az AI, amit mondunk, hát még jobban felpörögtünk, mert most már 8 óra alatt, ha te megcsinálsz valamit, és az AI-be segít, akkor kvázi majdnem 10 órát dolgozó, vagy 12-16-ot, főleg, hogyha ilyen agentöket nevezzük, így ezeket az ügynököket bevetjük. Nagyon furán hangzik, mint ami titkos szolgálat.
1: Igen, eléggé nyomasztó. De egyébként engem az is nyomaszt, hogy mindenhonnan ez a kimarad, lemaradsz, nem tudod, már 64. verziója van, stb. Tehát, hogy van
2: naponta,
1: és hogy ennek valamilyen szempontból ellen tartani a józan ész szerint, tehát, hogy ez megint az a kérdés, hogy mit tudom én, vissza egy kicsit az időben, hogy mennyi tévénézést engedünk a gyereknek. Ugye két dolog a legnehezebb, a legkönnyebb, az egyik, hogy semmit, tehát megtiltjuk, nem ehetsz csokit, nem nézhetsz tévét, a másik meg az, hogy amennyit csak akarsz. Ugye a nehéz szülőként az az, hogy állandó tárgyalásban lenni a gyerekeddel arról, hogy mennyi csoki, mennyi tévé, mennyi mobil, stb. De ugyanezt ezt a tárgyalást, ezt ugye magaddal is le kell tolnod.
2: Tehát ne várj el olyat, amit amúgy te nem tudsz csinálni.
1: Hát amúgy igen. Tehát, hogyha
2: a tábla csokikat.
1: Megtiltjuk a gyereknek, hogy hát meg állandóan nyomjuk azt, hogy hát ezek a mai fiatalok állandóan a telefonon lógnak, és akkor ugyanezen emberek, akik ezt mondják, azok pedig állandóan a munkájukon lógnak. És
2: meg a telefonjukon.
1: Meg a telefonjukon.
2: Jó példák vagyunk mi is.
1: Tehát igazából ez egy fontos kérdés, de szerintem most ez egy kicsit messze vezetett, de fontos, hogy kicsit ezt ilyen humán oldalról is nézzük meg. Szóval ott tartottunk, hogy Magyarországon ugye
2: hol tartunk
1: most, hogy mit...
2: A Microsoftnak volt egy ilyen kutatása, ez még ilyen 2026. januárjában egy olyan cikket találtam, meg nyilván volt még másoknak is, hogy hol tartanak az AI-ban a magyarok, meg egyéb más országok, és akkor ott volt egy ilyen globális AI használati ranglista, ahol mondasz egy számot, és akkor mi lesz belőle lótúró, de ott elvileg a top 20-ba benne vagyunk, és ez milyen menő meg fain, nyilván lehetne top 1 is, csak akkor lehet, hogy a létszáma az országnak többek kéne, hogy legyen, tehát ez egy ilyen fura ranglista, bár garantáltan azért mások még kisebb létszámmal is lehet, hogy jobban használják, mint mi.
1: Gondolom, ilyen lakosság arányosan számolják, nem? Vagy ezt ilyen objektív számra mondják, vagy lakosság arányos használatot?
2: Itt, amit így néztem, hogy a munkaképes korú lakosság körében AI felhasználó aránya megközelíti ugye a 30%-ot, mondjuk wow. Így. Nyilván, hogyha most azt nézed, hogy munkaképes, nem munkaképes, hát ahol van jó internet, ahol van már az a fajta edukáció, valószínűleg ott, tehát nem tudom, hogy a sarki faluban a Gizi néni, nem biztos, hogy a répa termesztés, az automatizációt fog az AI-ban keresni. Bár lehet.
1: Lehet, hogy beüti, hogy hogyan öntözzek szárazságban.
2: Azért mondjuk sokszor elgondolkodok azon, amikor mondjuk a jelszavát nem tudja valaki megegyezni, vagy az, hogy két perccel azelőtt mit írt be jelszónak, vagy éppen mit keresett, olyankor megfordul bennem az, hogy vajon fogja használni komolyabb dolgokra is, hiszen hogy fogja tudni jól használni, mert ennek is van egy logikája, hogy hogy használod. A mezei felhasználóként mit mondunk, hogy kell tojásrántottát csinálni. Most mondtam, mondjuk ez egy eléggé fura példa, mert szalán még az is tud csinálni, aki még sose csinált semmit soha, tehát belejted a tojást kb. De hogy hogy kell mondjuk recepteket csinálni, vagy hogy kellene valamit fölhívnom, elmondanom, megcsinálnom, viszont a felhasználás szempontjából ez a nagyon ilyen basic minusz 88.
1: Hát igen, mert igazából az olyan, mint hogy az AI-t a keresésre használnám csak pusztán, vagy ilyen ötletadásra.
2: Az meg a másik, amire igen. Tehát, hogy mit tudom én, van valami problémád, és akkor a mezei házi orvosod lesz az AI is, meg minden. Amúgy tök jó, mert
1: megtanult téged rendesen.
2: Hát én most olyat akartam pont így említeni, volt családban ilyen betegség, megfázás, mi egymás, hogy vírus, nem vírus, mi, hogy megy. Hát a házi orvos mondott valamit, hogy ó, hát az biztos, hogy az, és ezt kell csinálni, ilyen teszt, olyan, és akkor elköltesz 20-30 ezer forintot ilyen mindenféle, nem tudom, tesztekre, azt közben beszélgetsz egy kicsit az AI-ja, pár dolgot megmondasz neki, és akkor javasol valamit. Nyilván nem használjuk arra, mert nem doktor, meg mi egymás, de érdekes, hogy az a javaslat, amit mondod, spórolt volna 20 ezeret, és hogyha szépen sorba végigmész, meg ügyesen kérdezed, és tudod, hogy mit csinálsz vele, akkor lehet, hogy az első pár száz forintos tesztnél, most mondtam egy számot, kijön az, hogy az igaz vagy nem igaz, és akkor utána mész tovább erre a úristen bepörgés, hogy vegyél 3 tesztet, és akkor most Covid teszt, meg ilyen teszt, meg milyen lesz, azt tudom én, micsodát csinálsz, meg lehet antibiotikum, meg nem lehet, meg mit vegyél, és sokkal jobban kikönnyíti, de ugyanígy igaz lehet ez mondjuk, ha már komolyabb dolgokról beszélgetünk, hogy mondjuk megint csak fenntartással kezelve, miért mi valaki azt mondja, hogy én ösztönöznék rá bármit is, vagy bárkit, hogy mondjuk egy szerződésnek a tervezetének a beleírása, megírása, fogalmazgatása, rengeteg minden ötletelést, gondolatot lehet benne csinálni, és hallottam már sokszor olyat, hogy jobbat írt, mint a ügyvéd.
1: Igen, egyébként ez egy nagyon jó téma lesz, és innen fogjuk folytatni, hogy mi mindenre tudja használni ezt egy vállalkozást, tehát így látjuk, hogy Magyarországon azért nem vagyunk lemaradva, tehát ezért ez a 30% ez elég impozáns szám.
2: Amúgy, de igen.
1: Bármint, hogy ebben a top 20, most nem tudom, hogy ennek örüljek vagy ne örüljek, de most úgy döntök, hogy örülök, és ugye visszajöttünk, akkor egy kicsit átbeszéljük azt, hogy oké, mi mindenre lehet használni, és főleg így a vállalkozók mi mindenben tudják ezt használni, úgyhogy most egy kicsit zenélünk.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: Szóval most ugye a mesterséges intelligencia körül pörögnek a gondolataink, és erről beszélgetünk Istvánnal, és ugye ott tartottunk, hogy magyarok nem vagyunk lemaradva ebben a témában, ugye top 20-ban benne vagyunk lakosság arányosan, és hogy mire használják az emberek, meg egyáltalán mire lehet egy vállalkozásnak ezt használni. Én nagyon sokszor így irigykedve szoktam hallgatni, amikor azt mondja mondjuk egy kollégám vagy egy partnerem, hogy fogtam ezt a táblázatot, beadtam az AI-nak, és ezt meg ezt csinált, és akkor így azért teszem, hogy az AI az nem egy valamilyen szuper hatalom, hogy az AI az egy ilyen big brother, egy nagy testvér, mert hát kismillió van belőle, ha jól tudom.
2: Igen, pont azt néztem, és beszéltük is, hogy így közel 340 féle különböző AI modell tartanak nyilván, és közel több mint 40 szolgáltatónál, úgyhogy nem mint szolgáltatótól, nem szolgáltatónál, és hogy ez egy érdekesség, hogy mennyire gyorsan fejlődik ez az iparág, és hogy elmondható azért az is, hogy itt ebben a szakmában naponta történik változás. Tehát lehet, hogy ma nyugodtan fölkeltél, hogy te nagyon naprakész vagy, egy szuper. Miért jó ez mondjuk ez az információ nagyon sokunknak? Oktatás. Mióta tanuljuk ugyanazokat a metódusokat az oktatásban, vagy bármiről is. Na most itt, hogyha betennék az oktatásba a úgymond AI órát, vagy valamit, amúgy például Kínában, meg hasonló ilyen országokból egy kicsit máshogyan gondolkodnak, vagy fejlettebben, gyorsabban adoptálódnak, mert ők szeretnének világhatalmi szinten gondolkodni, és nem ilyen kicsit kockán, hogy el vannak a kis világukkal. Ott már benne van a fiataloknak meg az oktatásában is. Tehát nagyon visszacsatolva még egy gondolatra, amit mondtál, hogy akkor a csoki meg a tévézés, hogy a gyerekeket mit engedünk, mit nem. Pont erről szó volt otthon is, hogy nekem van ugye a kislányom, és beszélgettük, hogy én nálam nagyon keveset néz otthon tévét, és akkor megvannak bizonyos műsorok, amiket néz, és ő tudja, hogy azt megkérdezi, azt azért meg szoktam engedni neki, tök jó, nézegesse, de inkább együtt játszunk, beszélgettünk, rajzolgatunk, bármit is csinálunk. És hogy ez most csak egy ilyen kis apró dolog, hogy na most tévét nézzen, vagy ne nézzen. A mai világban ez már annyira egy ilyen nem szignifikáns dolog, hogy most te néztél tévét, vagy sem, mert annyira rohan a világ, hogy most már nem tudod úgy csinálni, mert ugye volt egy időszak, hogy lehessen követni a gondolatomat is, mert nekem úgy néha úgy pörög az agyam,
1: egy kicsit lógrás szerint szoktál néha gondolkodni, igen. De én tudlak követni, csak mert ugye látlak, de a hallgatók meg nem látnak téged.
2: Benne van például az, hogy ugye mondjuk a telefont, amikor használod, meg a egyéb dolgokat, mint gyerekként, hogy ha túlságosan gyors adásokat, műsorokat néz egy gyerek, akkor ugye az a most már állítólag a kutatásokkal kimutatható, hogy a gyereknek ez hátrányosan hat, mert nem fejlődik úgy, mint a régi agyunk, vagy a régi világban lévő gyerekek. Szépen ugye ott bizonyos torzulások majd kimutathatóak, hogyha nagyon gyors dolgokat csinál. Mit tudom én, nem a pici egyszerű ilyen rajzfilmet nézi, hanem egyből benyomunk neki egy ilyen szuper gyorsan haladó valami, nagyon pörgős valamit, és ilyen mondjuk azt, hogy függő lesz attól, hogy nagyon gyorsan történjen körülötte minden. Na most a világunk is ebbe megy át, tehát mi kvázi belenőttünk ebbe a világba, tehát volt egy tapasztalatunk, milyen volt előtte, meg milyen lesz utána. Akik most születtek, vagy most vannak, ők csak ezt látják, ők nem tudják, hogy milyen volt ezelőtt, és ők még jobban gyorsulnak bele ebbe a dologba, tehát még több torzulás lesz az ő életükben. És hogyha most itt a tévénézésen lovagolunk, hogy engedjük, vagy nem engedjük, miközben mondjuk egy másik országban, nyilván ezt fenntartással, hogy mit engedünk, meg mit nem, tök oké, de egy másik országban már oktatják azt gyerekeknek, hogy hogyan használják az AI-t, mert mit lehet bőle kihozni, akkor el tudjuk képzelni azt, hogy amíg én itt bohóckodok a gyerekemmel, hogy most milyen tévéműsort meddig nézzen, addig lehet, hogy most nyilván nem az ő korabeli gyereke, de mondjuk a általános iskolások pár évvel előtte felül már AI-jal próbálkoznak otthon valamit megcsinálni.
1: De egyébként ez ugyanez a dolog, mint amikor az volt a kérdés, hogy meg kellett tanulni évszámokat, vagy nem tudom miket kívülről, vagy pedig egy ponton fel lehet ütni ma az enciklopédiát per az interneten meg lehet nézni, per Google-ban, vagy bárhol lehet keresni. Szóval ezek ilyen nagyon fontos viták.
2: Meg megosztó kérdések azért.
1: Hát ezek nagyon megosztó kérdések.
2: Ez az alapvető
1: kérdések.
2: Intelligenciának nevezett rész, igen, igen. Mikor volt a honfoglalás, meg ilyenek azért, hogy honnan jöttünk, mit csinálunk, hogyan. Nyilván oké, ki lehet kutatni, de szerintem
1: igen,
2: de
1: én azt gondolom, hogy ha egy vállalkozót nézünk, akkor szerintem az kimondható, most azt, hogy a magánéletében mit csinál, az kvázi tényleg nem is a mi dolgunk, mert hát mindenki majd eldönti, hogy milyen mennyiségben akarja magát lekötni, vagy függővé tenni. De a vállalkozásoknak igenis van, annak létjogosultsága, hogy bizonyos AI eszközöket, akármilyen kicsi, akármilyen kezdő, akármilyen bonyolult is egy vállalkozás, de érezzük azt, hogy rengeteg olyan munka van, amit például ismételni kell minden nap, nagyon monoton, vagy sok helyről kell adatot összegyűjteni, és ott azt valahogy szintetizálni, tehát összehozni, és ott rengeteg hiba lehetőség van, ezért valakinek még ellenőrznie kell azt az embert, aki megcsinálja, vagy egyszerűen ötletelünk, és csak az annyi ötlet jön össze, amennyi ahányan az asztal körül ülünk. Tehát rengeteg olyan valós helyzete van egy vállalkozásnak, amikor célszerű oda behúzni valamilyen AI segítséget.
2: Talán még így a vállalkozásokról, hogy rákanyarodtunk, ott tudnám a leginkább pozitívumát elmondani, hogy iszonyatosan nagy ez a gap, különbség, távolság egy multinacionális vállalat, meg mondjuk egy egyéni vállalkozó között. Erőforrásban ez lehet emberi, anyagi, vagy bármilyen szinten, tudásban, mert hiába vagy egyéni vállalkozóként gigaokos, nem tudsz 100 emberrel versengeni, még ha okosabb is vagy, mint az a 100, attól még az a 100 ember együtt csak tud valamit jobban, gyorsabban leuralni rajtad keresztül. Tehát az AI azt úgy tudja segíteni, támogatni ezt a kis-közép vállalkozásokat, aki amúgy elmondható, hogy amikor például a diplomamunkámat csináltam, ott az üzletfejlesztésről, meg a márkaépítésről is, meg ilyen kapcsolódásokról írtam, és ott nézegettem ennek utána, hogy azért a KKV szektor, jó hangzik, KKV, milyen kávét kérsz, abban ott benne van ez, hogy ők a húzó ágazata az iparnak, tehát azért ők termelik a legtöbbet, és ők vannak a legkevésbé úgymond megbecsülve, meg segítve, még hogyha próbálunk is segíteni, mert miért is csak ne, és az AI az abban segít, hogy ezeknek a cégeknek az előnyét, ezeknek a multi robosztus nagy cégeknek kicsit így levágdossák, és egy kis vállalkozás, igenis, most már versenyképes tud lenni a nagy multikkal szemben is bizonyos esetekben, meg szakterületeken, és igenis, viszont bizonyos szolgáltatásokban meg azért fog tudni jobb lenni, vagyis rövid távon is, nem hosszú távon, mert az a tudás, hogyha elérhető a neten, vagy bárhol is kereshető, jobban struktúráltan elé tud kerülni a vállalkozónak, lerövidíti azt a sok évet, meg azt a sok pénzt, amit amúgy nem költene el arra, hogy ezt lekutassa, megnézze ki, molyolja az interneten, mert a büdös életben nem találná meg. Tehát amikor én kutatást csináltam, akkor egy másik AI-t, nem a ChatGPT-t, akkor azt a Perplexity-t használtam ilyenekre, meg azt szoktam erre használni. Ez kimondottan amúgy ilyen kutatósabb megoldásokra jól alkalmazható, és ott olyan publikációkat, információkat, és mi egymást találtam, hogy és ámultam, bámultam, hogy ilyet csinált valaki. Tehát Európai Uniós szinten csináltak kutatásokat a KKV szektorról, hogy éppen hol, mi, hogyan működik, mennyire digitális, nem digitális, mennyire fejlett, nem fejlett, hol tartanak a vállalkozók gondolkodásban, bármiben. Na most ezt én biztosan nem találtam volna meg egyedül.
1: Hát egyébként meg ami még nagyon sokat számít, hogy ez ledöntötte a nyelvi korlátokat is.
2: Az biztos.
1: Tehát egyenértékűen tud keresni minden nyelven, sőt, ugye vissza is tudja adni többféle nyelven. Igen. Tehát nekünk, tehát ez a szótárból való fordítgatás, vagy akár a fordító programok, amiket ugye szintén azért egy fejlődési útvonala volt. Most nem azt mondom, hogy totál le tud egy szakfordítót mosni a pályáról az AI, de egy egyszerű alkalmi fordítást, hogyha azt mondod, hogy neked olyan ügyfeled van, hogy 3 nyelven kell megírni egy anyagot, és azt mondod, hogy ezt most írd meg, foglald össze magyarul, angolul, nem tudom, spanyolul, akkor azért nagy problémáid nem lesznek. Igen. És ugyanígy viszont, tehát, hogy ugye tudsz keresni. Én azt szeretném tőled megkérdezni, mert ugye nagyon sokszor olvassuk azt, hogy akkor most ilyen tanfolyamokat tudsz elvégezni, hogy használd az AI-t, meg milyen AI jó neked, meg hogyan promptoljál, ugye hogyan adj instrukciókat az AI-nak. Szóval, hogy ezzel kapcsolatban van-e valami, hát nem tudom, ilyen kicsit ilyen letisztultabb gondolatod, uh-huh. mint annál, mint hogy hát ez is egy ilyen hihetetlen nagy fekete lyuk, ami egyszerűen még belenézni se érdemes, mert az ember beleszédül.
2: Egyszer én is belementem még 23-ban egy ilyen dologba, hogy na, akkor majd beiratkozok egy ilyen képzésre. Aztán nem tudom, több száz dollárt elköltöttem erre, mert külföldön gondoltam, biztos okosabbak, mint itthon vagyunk, és akkor majd milyen jó lesz. Olyan volumenű anyagot, meg infót és dolgot adtak át, hogy én a felénél azt mondtam, hogy nagyon hagyjatok békén, nem bírom tovább. Tehát, hogy aki szereti befogadni a dolgokat, aki imádok ebben így mozogni, egyszerűen kapacitásom magyam nem volt rá, hogy ezt így be tudjam fogadni és felhasználni tudjam. Az mondjuk hozzátevődik, hogy ott az ilyen nagyon alapkezdetektől indultunk el olyan szinten, hogy az viszont fárasztó volt az elején, és egy kicsit a kedvemet szekt, úgyhogy azt ott szerintem rosszul csinálták. Nagyon jók az oktatások, nagyon jó, hogy vannak ilyenek, hasznos, hiszen mit tudsz ezzel szerezni, mint ahogy amiért elmész egy tanácsadóhoz, vagy amiért a cégfejlesztésre fizetsz bárkinek, időt tudsz megspórolni. Tehát vannak ugye az a szegény mindset, meg a gazdag mindset, ugye, hogy valaki az idejét adja el, valaki megcserébe ugye pénzt ad azért, hogy ő meg időt szerezzen, meg hogyan gondolkodunk bizonyos materiális, nem materiális dolgokról, és itt te neked, hogyha most van 10 forintod, és azt csinálod, hogy kvázi megveszel vele egy ilyen tréninget, és 6 óra, 3 óra, 1-2 óra alatt kapsz egy ilyen nagyon masszív információt, ami lehet, hogy ez az ember hetekig dolgozott, hónapokig dolgozott, vagy sok évig. Hát akkor ne haragudj, uram, bocsáss, inkább kifizetek 500 dollárt egy ilyen valamire, hogy előrébb legyek. De az nagyon meg kell válogatni már, hogy hol fizetem ki azt az összeget, mit fogok érte kapni, kitől fogom azt megkapni, és éppen nem az AI csinálta az AI-os tréninget.
1: Pontosan ezt akartam mondani, hogy vajon az is tényleg évekig készült-e, vagy az is 5 perc alatt készült el ez a tananyag, de mindegy. Tehát igazából akkor, ha valaki így vállalkozóként azt mondja, hogy jó, akkor én most szeretném automatizálni, egyszerűsíteni, vagy éppen aktuálisan szintetizálni mindazt, ami körülöttem van. Például itt van az adatelemzés, uh-huh. ugye mindenkinek van egy csomó adatvagyona.
2: Jó esetben, amivel
1: nem nagyon kezd semmit, és azt mondja, hogy hát honnan tudjam én, hogy mennyire vagyok hatékony, stb. Hát ott ülünk egy csomó számon, tehát ezeket aztán végképp nem fogjuk ki Excel-el, meg nem tudom, mivel lehúzogatni egyenként. Tehát, hogy akkor igazából az a legjobb, hogyha egy úgynevezett AI tanácsadóhoz fordulunk, de egy humán emberhez, most nem az AI tanácsadóhoz, és azt mondjuk, hogy figyelj, így néz ki a vállalkozásom, ezeket csinálom, kb. 4-5 év múlva itt szeretnék tartani, és akkor ehhez javasolj nekem egy csomagot, hogy se többet, se kevesebbet ne vegyek, mint amire nekem szükségem van. Ez az útja ennek, vagy mi ennek az útja?
2: Ez azért egy kacifántos kérdés, mert hogyha én kenyeret szeretnék csinálni, akkor nyilván először kell ahhoz a búza, nyilván abból kell lisztet csinálni mi egymás, de ilyen szempontból ez nem olyan, ugyanúgy működik, hogy bemegyek a lisztér, és akkor elkezdek kenyeret csinálni. Tehát te odamész egy emberhez, aki az AI szakértő, hogy neked megüzleti tanácsadója, hogy hogyan működjön jól a céged, ott vannak félelmeim, hogy akkor vajon ő most egy terméket fog neked eladni, mert ő tudja, hogy azt csinálja, és akkor ő arra ráhúzza a te dolgodat, hogy biztos, hogy úgy fogja és jól fogja ráhúzni.
1: De hogyha ő mondjuk egy általános, úgy, mint a biztosítási alkusz, aki mindenkivel szerződésben áll, és mondjuk neked tényleg azt választja ki, versus az a biztosítós, aki az egy bizonyos biztosítót képvisel, ezt értem. Tehát, hogy ha mondjuk abban a tanácsot, hogy egyáltalán figyelj, ezek az elérhető dolgok, hiszen te mondod, hogy neked tudjuk, lehet, hogy amíg itt a műsorban nyomulunk, addig lehet, hogy 3 másik AI kiugrott a piacra.
2: Amúgy, amikor legelőször terveztük ezt az adást, konkrétan azt megelőző hétvégén jött ki egy olyan fejlesztés, meg egy olyan új, ilyen nevezzük úgy, verziója, az egyik, az pont egy kínai ilyen modell volt, ami annyira átalakította a piacot, hogy akkor emlékszel, és talán mondtam neked, hogy most ne csináljunk ilyet, mert konkrétan azt sem tudom, hogy mi történt.
1: Igen, hirtelen. Igen, ezért is napoltuk el. Szóval az a kérdésem, még mielőtt egy kicsit pihenünk, hogy honnan tudja azt egy vállalkozás, hogy mire van szüksége, illetve ha már végre ott van nála valami, amit kiválasztott, vagy kiválasztottak az ő számára, akkor ugye azt még el is kell kezdenie megtanulnia, használni.
2: Az első, amit mondanék, hogy ne azt kérdezd meg azt, hogy mit tud az AI, mert ha onnan indulsz el, akkor rossz irányból közelíted meg, ugye, mint hogy nem a gombhoz veszünk a bátot, hanem azt kérdezd meg magadtól, a vállalkozásodat úgy vizsgáld meg, hogy te mit szeretnél kvázi kiadni. Uh-huh. Mit szeretnél nem megcsinálni, hogyan szeretnél valamin fejleszteni, javítani, és ha már itt tartasz, akkor arra mondjuk lehet, hogy jó az AI, hogy segítsen egy pár gondolatot neked így fölemészteni, hogy merre indulj el, és hogyha utána fordulsz mondjuk egy ilyen segítséghez, akkor már fogsz tudni releváns választ is kapni, hiszen elvégre akkor már nem úgymond szüzenmész bele ebbe a beszélgetésbe, és akkor én azt mondhatnék neked, amit te akarsz hallani, de fogalmat sincs, hogy validáld ezt valóságban. És erre viszont neked kell először felkészülni, és nem egyből egy embert kikutatni, kérdezni.
1: Hát akkor ez a múltkori adásunkhoz, meg a szokásos marketing adásunkhoz hasonlóan, ugye ne menjünk oda úgy, hogy nem tudom, hogy mit nem tudok, ugye a nulladik szinten, hanem akkor tényleg gondolkodjunk el azon, hogy mit is akarunk a vállalkozásunkkal. És addig, amíg ezen gondolkodnak a kedves hallgatók, addig hallgassunk egy zenét, egy újabb mondjuk így földrészről.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: Megpróbálunk itt az AI fekete lyukban, vagy fekete lyuk körül körözni, és ugye megállapítottuk, hogy ugyanúgy, mint minden más esetben egy vállalkozó nem állhat úgy neki, hogy jó, oda megyek egy tanácsadóhoz, és azt mondja, hogy figyelj, ajánljál nekem AI eszközöket, mert ugye, mint az István előbb elmondta, hát megdöbbentő sokszámú és féleségű AI van, hát ezt nem lehet mind megtanulni, hogy tényleg egy életkevés lenne, vagy kellene egy giganagy AI, amik az összes AI-t elemzi és kidobja neked, hogy mi legyen, na mindegy, ez már egy vicc.
2: Amúgy nem vicc, mert van ilyen, ami már úgy működik.
1: Nem mondod.
2: Ez is egy ilyen friss dolog, még annyira nem a legjobb, meg nem olyan speckod, de az úgy működik, hogy beadsz neki egy feladatot, és ő összeszedi az összes AI-t, összekapcsolja, és amelyik abban a legerősebb, azokat dolgoztatja meg vele.
1: Ennek az mi a neve?
2: Nem mondom, nem tudom.
1: Nem mondom, de ezeket majd utána fogunk nézni. Szóval ez a lényeg, hogy most egy kicsit ebből a globális képből megpróbálunk így lezoomolni egy vállalkozásnak a mindennapjaira, mert ugye éppen arról beszélgettünk itt, hogy azért hol kezdjük el átvágni úgymond ezt az ördögi kört, mert ugye a pénzügyekhez, meg a marketinghez, meg a mindenhez hasonlóan ez az AI terület is olyan, hogy aki egy szakmában erős, és csinált egy vállalkozást, az ezekben a területekben, informatika, stb. Ezekben ő nem képződött, és nem is akar ebben kiképződni, nem akar ennek a mestere lenni. Ezért ugye többféle módszer van arra, hogy hogyan induljunk el. Ugye azt már megállapítottuk, hogy ez nem jó, hogy nem tudom, hogy mit nem tudok.
2: Igen.
1: Az oké. Okay. Ugye az első kérdés az az, hogy rendben van, akkor én mit szeretnék a vállalkozásommal elérni a következő 2-3 évben, de mit akarhatok kapni az AI-tól? Ugye ez is az a téma, hogy Itt is azon a szinten vagyunk sokan, én bevallom én is, hogy nem tudom, hogy mit nem tudok, nem tudom, hogy mit akarhatok ugye az AI-tól. Úgyhogy most összegyűjtöttünk néhány olyan területet, hogy egyáltalán tényleg egyszerűen független a szakmai munkától mi mindenre alkalmas, vagy mi mindenre lehet használni már az AI-t, és hogy te például miket használsz, én is szívesen bevallom, hogy én miket használok. Hogy egy kicsit adjunk ilyen tényleg ilyen kézzelfogható, gyors csokrot ezekből.
2: Igen, amúgy direkt nyilván én most rákerestem egy picit arra, amit beszéltünk, hogy miért nem mondom. Ezeket amúgy hívjuk egy AI aggregátorok, vagy ilyen LLM routerek, vagy most tudom, mit nevezzük, hogyan nevezzük ezeket. Tehát létezik az a platform, hogy így összegyűjti ezeket, és úgy, mint egy ilyen hát megint egy külföldi szót fogom, ilyen AI gateway, ami igen, különböző csatornán így csatorna. Összemegy. Több ilyen van, de nem tudok olyat mondani most, amit én használtam eddig valaha is, mert ugye ezt a cikket kb. Nem is tudom, mikor egy hete olvashattam, úgyhogy tök őszintén elfelejtettem.
1: Na, most semmi baját előfordul, nem lőlek itt fejbe a stúdióban, viszont arra, hogy mire használhatja egy vállalkozás, és most tényleg maradjunk ne a multiknál, mert a multik engem most konkrétan ilyen szempontból nem is érdekelnek, hanem ugye az a kérdés, hogy egy induló vállalkozás, egy kisebb méretű vállalkozás, vagy akár egy már utazó sebességgel lévő cég, akinek már adatai vannak, ügyei vannak, stb., hogy mi mindenre használhat egyáltalán AI-t most.
2: A legjobb dolog, amiben így el lehet gondolkodni, hogyha vannak bizonyos feladatok, amik nagyon mondjuk ismétlődőek, ugyanazt csinálod újra és újra és újra és újra, nyilván az egy idő után már azt mondod,
1: mondjuk egy jelentés, mondjuk egy riport.
2: Akár például.
1: Valakinek az igen. A feladatot adják ki, hogy mondjuk havonta csináljon egy jelentést.
2: Igen, vagy akár még lehet, hogy sűrűbben is. Uh-huh. Vagy sok időt vesz el, de igazából annyira nem igényli a te nagyon erős szaktudásodat, mert valami előkészített dolog már benne van. Vagy most ez a idegesítő feladatok, ezt most nem nevezném annak, hogy na minden, ami idegesít, rak be, mert néha idegesít a gyerek, azért nem fogod betenni az AI-ba. De amúgy már volt olyan, amikor valamiért nagyon kellemetlenül éreztem magamat, mert olyat csinált, ami fölzaklatott, mondjuk így, és tudtam, hogy ha én úgy reagálok rá, az úgyse old meg semmit, és így direkt elkezdtem megkérdezgetni dolgokat tőle, és olyan dolgokat javasolt, aminek köszönhetően nyilván fölismertem, hogy hát jó, ez amúgy alternatívaként még nem működhetne így, és akkor elkezdtem máshogy működni abban a dologban, és sokkal jobb, mert kvázi fölírtam ezeket a régi transzgenerációs problémákat, amikkel én talán tudok segíteni majd a gyerekemnek, hogy kikerülje ezt.
1: És tehát gyereknevelése is lehet használni, miként hallottuk.
2: Fenntartásokat.
1: De például, hogyha mondjuk azt a feladatot nézed, ugye ez, ami a középső volt, hogy azt mondod, hogy nem igényel téged, de mondjuk hosszú vagy bonyolult feladat, de nem kell lesz hozzá.
2: Az, ami azt jelenti, hogy nem
1: kell lesz állandóan az agyat, az ugye erre is tudunk esetleg példákat mondani.
2: Hát, konkrét példaként mondjuk az adatelemzés lehet ilyen. Ez már többször így szóba került, mert mondta, ezt a nagy Excel-t bedobjuk, és akkor mi lesz belőle. Igen. Ugye egy táblázat adatok feldolgozása, értelmezése, főleg, hogyha mondjuk nem tudom, több tízezer sor van benne. Amire te létrehozol ott ilyen úgynevezett ilyen lekérdezéseket, meg mindenféle adatot kinyersz belőle, azért az idő, vagy átrendezni azt a táblázatot. És akkor vannak ezek a fajta megoldások, amivel ezt oda beteszed, és akkor egyből konkrétan lehet, hogy már válaszol is arra, amit átserendezted. Vagy adattisztításra is nagyon jó lehet bizonyos esetekben használni, vagy akár az ilyen ügyfél visszajelzésekből, ilyen mintavételezések keresésére.
1: Jó, pont ezt akartam mondani, hogy az egyik ügyfelünknél neki azt javasoltam, mert ugye egy ügyfél visszajelző rendszert építettünk, és ott az volt a kérdés, hogy na jó, de általában véve mire panaszkodnak az ügyfeleink, és ott ugye egy darabig gyűjtöttük a visszajelzéseket, tehát mindenhol kihelyeztünk QR-kódot, ami oda vezetett egy ilyen kérdőívre, kiküldték a kérdőívet, visszajött egy csomó adat, rengeteg szöveg, és hát ez mondjuk mikor 1956-ban még nyilván teljesen lehetetlen lett volna, hogy ezt egy mozdulattal betoljuk valahová, viszont egy ilyen szövegelemzős, mondjuk itt esetünkben a Microsoftnak ugye a Copilotja az, ami a leve benne is van a csomagban, nagyon kiválóan pillanatok alatt kihozta azt, hogy mik azok a típus panaszok, ez hányszor fordult elő az elmúlt időben, milyen szövegkörnyezetben fordul elő.
2: És ugye? Nem kellett egyesével végignézni az összes 200 szöveges választ, amit lehet ugye a harmadik után, ma megint.
1: Hát igen, és akkor ugye itt jön be az a kérdés, amiről azért már szintén sokat beszélnek emberek, hogy ugye, hogy hogyan kell instruálni, milyen promptokat, ezt a szót is az a nagy vérzést kapok tőle, de mindegy, szóval, hogy hogyan kell, hogyan kell az AI-t, hogy mondjam, munkára bírni, én ezt így fordítanám le, a promptolást, hogy hogyan kell munkára bírni, ugye csak ugyanúgy, mint ahogyan az egyéni tanácsadásban, egyáltalán nem mindegy, hogy mit kérsz tőle, vagy mit mondasz neki, hogy mit csináljam.
2: Mert mit adsz be neki még adatot, fájt, információt, bármit, mert ugye ez nagyon fontos, mert például még amiket így nyilván akkor most elmondunk több is, mondjuk lehet összefoglalásokat csinálni vele. Azt mondod, hogy van egy hosszú szerződés, beteszed neki, vagy egy tanulmány jegyzőkönyv, kiveszed belőle a lényeget, tehát összefoglalót tud abból írni, vagy egy meeting jegyzetet feldolgozni, vagy egy mint amit te is említettél, volt olyan pályázatotok, ahol rengeteg anyag volt. Hát nyilván sokkal könnyebb megkérdezni, hogy az hol van az a tartalom, meg mi az, ami téged érdekel, mert nyilván el fogod olvasni, mert céges fontos információk lehetnek benne, meg azért legyünk magabiztosak abban, hogyha olyan van, hogy mit tudom, butaságot ír, akkor tudjuk, hogy ez így nem így van. De utána a részletekben, amikor mit tudom én most megkérdezne téged XY, hogy abba a pályázatba az ott tudom én, hogyan vonatkozik ránk, akkor ott van ez a dokumentum. Benne, csak rákérdezel, és megmondja, hogy hol keresd, és nem kell neked ez a labája, megnyalom az ujjamat, és elkezdem lapozni a doksit, és akkor bele kell olvasnom, és eltelt 5 perc, hanem beírod azt, hogyha nyilván gyorsíró vagy, akkor könnyebb, de beírod az információt, és egy percen belül ott van.
1: Hát vagy például nagyon sokan ugye most már valamilyen online felületen tartják a megbeszéléseiket.
2: Csak és nem ugye... gondolsz.
1: És ugye állandóan ilyen különféle ilyen jegyzetkészítő mesterséges intelligenciák tolakodnak a beszélgetésbe. A múltkor éppen ezen kacagtunk Istvánnal, hogy egymással beszéltünk valamelyik nap, és mind a kettő ilyen AI-ja be akart furakodni a megbeszélésre, tehát egy ponton. Többen voltak az AI jegyzetkészítők, mint az emberek, tehát hogy 4 ilyen jegyzetkészítő ügyezett ott körülöttünk, ebből én 2 azonnyomban kivágtam onnan a fenébe, az István az egyikről nagy szívfájdalommal lemondott, és akkor egyet megtartottunk.
2: Igen.
1: De hogy alapvetően valóban hasznos, mert ugye régebben ez hogy működött, hogy amíg beszéltél valakivel, addig egy kis füzetkébe jegyzetelted, rossz esetben cetlire, cetlik ugye eltűnnek, akkor utána ennek lettek azért ilyen, hogy mondjam, köztes állapotai, hogy mondjuk egy tabletbe, vagy valami, akkor azt csinált belőle akármi, bármit, rajzolgattál, csinált belőle egy szöveges fájt, stb.
2: De és ott is sok volt belőle.
1: És ott is nagyon sok volt belőle, azt se tudtuk rendszerezni. Tehát például arra is nagyon jól lehet használni, hogy egy ilyen megbeszélésen nem kell valakinek, úgynevezett jegyzőkönyvvezetőnek lenni, aki azért ül be egy megbeszélésre, hogy megpróbálja leírni. Ő nyilván nem fog szólni az élő ember, hogy valamit nem értett, hanem valahogy leírja, lehet, hogy pont azt az időpontot fogja rosszul rögzíteni. Szóval én azt is javaslom, hogyha mondjuk úgy néz ki a helyzet, hogy online tartjuk a megbeszélést partnerrel vagy egymással, akkor egy ilyen jegyzetkészítő AI-ja annyi van belőle, mint a szemét, úgyhogy bármelyiketre rábögtök, szerintem nem nagyon lőttök mellé. A másik pedig, hogyha mondjuk személyesen tartjátok, mi már azt is láttam, hogy hangrögzítő, tehát hogy fel van véve az egész beszélgetés, és tehát maga a hangfájl kerül be egy alkalmazásba, ami abból elkészíti.
2: Szövegesen
1: legenerálja.
2: Vagy én már azt is próbáltam, hogy ott ugyanúgy elintok egy ilyen meetet, és akkor abban a meetben kvázi fölveszi ugyanúgy az adást. Annyi különbség, hogy ott nyilván, mint hogy a hangrögzítésben, és itt nem tudja szétválasztani, hogy most hány ember és miről beszélt, hanem csak egy jegyzetet fogott összerakni. De a beszélgetésből, ha te sokat, nem tudom, kérdezel, ki tudod instruálni belőle, hogy mi az a rész, ahol kvázi válassza szét a kommunikációt, meg mit akarsz belőle összefoglalni. Ez szerintem egy nagyon hasznos dolog. Én azért is használok például többféle ilyen AI-os jegyzetelő alkalmazást, meg különböző dolgokat fog belőle csinálni. És az egyik az például nekem olyan, hogy mit tudom, most egy évvel később visszanézném azt a megbeszélésünket, akkor csak kérdezek, hogy hol beszéltünk erről, és konkrétan megmondja, nem csak azt, hogy hol, hanem azt is, hogy mit, és hogy miért abban a környezetben, és mik voltak a feladatok belőle. És így sokkal könnyebb nekem is, ugye az előző adásban belegondolunk, hogy ott van ilyen webes munkák, bármi, nem kell hárman, négyen, öten leülnünk egy partnerünkkel beszélni, az meg a másik, hogy ha nem is ülünk le annyian csak egy ember, akkor ugye utána hogy adjuk tovább egymás között is az infót, hogy igazából bizonyos esetekben, mint például amikor arculatot csinálsz, akkor ne sérüljön az információ, hogy az ügyfél hogyan mondta, mert az az ő típusa.
1: Igen, egyébként ez most nagyon jó, amit mondtál, mert ugye mi a stábunkkal, a saját csapatunkkal gyakran szoktuk azt csinálni, hogy amikor egy projektet befejeztünk, vagy egy szakaszt befejeztünk, akkor értékeljük, most ezt nem akarom direkt angolul mondani, hanem most szabadulok ezektől az üzleti kifejezésektől, szóval az a lényeg, hogy visszatekintünk, és van egy módszer, amivel nagyon egyszerűen kiértékeljük, hogy mi történt. És ezeket a kiértékeléseket ugye megcsináljuk havonta, két havonta, valamikor negyed évente, vagy ahogyan a projekt, akkor ugye évente, és akkor ezekkel is mi szokott történni? Jaj, tanulságok, tedd, ne tedd listák, nem tudom, ilyen flipchart papíron valahol az irodában el van
2: rakva. Vagy már rég elfelejtetted azt is, mi volt a meetingen.
1: Régesség elfelejtettük. Én nagyon sok olyan cégnél járok, ahol ugye én megyek, és látok ott ilyen régi, ilyen nagy alakú papírokon, ilyen flipchart papírokon, ilyen rengeteg okosságot lerajzolva, és hogy meg leírva, és hogy mindig ezen gondolkodom, hogy na vajon ezt hova építették be a működésbe. Na most, hogyha ezeket is valamilyen formában sikerül összegyűjteni, akár hangfájban, akár képileg, szövegesen, bármilyen formában, akkor ugye ez is tud nekünk egy olyan összegzést adni, hogy oké, akkor léci dobt ki nekünk azt, hogy az elmúlt egy évben milyen típus hibákat követtünk el, mi az, amit jól csináltunk, miket javasolsz, miket változtassunk, stb. Tehát gyakorlatilag magát a csapatot is megtanácsadja a saját anyagaink alapján.
2: De például ötletelésre, gondolkodásra nagyon erősen jó használható, hogy az a tudás, ami bennünk van, az jól megfogalmazva egy kicsit így jobban kérdezgessen. Sokszor amúgy, amit kérdezi ez a promptolást, hogyan lehetne jól csinálni, ha egyáltalán nem értünk hozzá, és nem is tudjuk, hogy milyen irányból kéne megfogni, vagy nincs ilyen segítségünk, akkor az egyik legjobb megoldás, ha magunk megkérdezzük, hogy mi lenne a legjobb, hogyha miket írnánk be, hogy te utána jó választ tudjál nekem adni. És ha így írjuk körbe, akkor ő föl fog tenni 20-30 kérdést neked, lehet, hogy néha ez soknak tűnik, de innen megközelítve, és azokból a kérdésekből el fogsz jutni oda, hogy beírtad az összes inputot, ami szükséges ahhoz, hogy neked normális választ tudjon adni.
1: Tehát akkor megkérdezem az AI-t, hogy mit kérdezzek tőled ahhoz, hogy ebből a helyzetből előrébb tudjak jutni.
2: Hát furán hangzik, de igen.
1: Szuper. Na akkor most hallgassunk egy zenét, szintén ez előzőhöz képest egy másik földrész országra, és utána visszajövünk még ide, mert még nagyon-nagyon sok olyan dolgunk van, amit nem osztottunk meg. Szerintem neked is, meg neked is vannak saját tapasztalataink.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irány szabnak.
1: Szóval már néhány ilyen mesterséges intelligenciának való feladatot, meg kihívást találtunk az előző részben. Ugye beszéltünk arról, hogy ezt megfelelően kell szegény AI-t instruálni ahhoz, hogy tényleg azt kapjuk, amit szeretnénk. Feltéve, hogy tudjuk, hogy mit szeretnénk. És beszéltünk arról, hogy ugye lehet vele ilyen megbeszéléseket elemeztetni, adott esetben ügyfeligényeket feltérképezni azzal, hogyha egy csomó ilyen ügyfelektől érkező visszajelzést bedobálunk neki. Szóval minden, ami ilyen adathalmaz, ami sok, ami bonyolult, amivel több időt, vagy adott esetben több agyat kéne összevonni, arra kiválóan alkalmas. És például hangfájlokat is nagyon jól be lehet neki adni, tehát hogy nem kell egy

0: kézzel tökéletesen megírt anyagot elővezetni, hanem elég, hogyha csak ilyen hevenyészve. Sőt, ugye lehet úgy is az AI-t instruálni, hogy beszélsz hozzá, nem kell írni. Én például nagyon szeretem, hogy így benyomom a kis mikrofonhangot, és akkor nekem amúgy is van egy olyan stílusom, hogy így csapongok ide-oda megyek, ő ezt teljesen jól leköveti, közben tudok gondolkodni, hogy várj, nem is úgy, stb. És akkor tök jól ki tudja adni nekem azt, hogy amúgy mire vagyok most éppen képes.
1: Talán az nagyon fontos, hogy kihez mi illik megint csak, mert én kipróbáltam ezt, és nekem ez nagyon hátráltatott. Tök jó beszélni, mert nem kell leírni. De igazából már azt is ki tudod váltani azzal, hogy van egy olyan funkciója, amikor kvázi a szöveget így felhangrögzíted, amit ő betesz, és akkor utána azt szövegesen megjelenik. De engem nagyon-nagyon zavart, amikor így, most képzeld el azt, amikor hirtelen legenerál neked egy hosszú jegyzetet, és azt elkezdi neked így mondani, és ott ülsz, és már ugyanúgy, mint hogyha egy meetingen lenni, hogy mikor hagyod már abba, meg közbevágsz, meg itt tudom én, változik, de csomó ilyen zavart okozol vele az egész működésben is, és ahhoz képest meg, hogyha leírja, leíratot készítesz, meg összeírod a gondolataidat, nem elég, hogy át tudod olvasni, amit gondolsz, tehát, hogy meg lesz egy kicsit az is struktúráltan, amit leírsz, őt se zavarod össze. Mert nagyon fontos az, hogy amikor az AI-nak beírsz valamit, most írtunk ilyen, meg volt egy ilyen, amit beszéltünk, na most írj egy posztot VS konkrétan leírod, hogy milyen közösségi médiára írjon, milyen területen, ki a célközönség, azon belül is kiket akarsz megszólítani, milyen hangnemben, milyen szakmai vagy nem szakmai témában, miért érdemes már ezt XY területen elkezdeni használni, milyen maximum szó legyen benne, meg most egy rakás olyan dolgot mondtam, ami amúgy fontos, de nem ezt akarnám kihangsúlyozni belőle, hanem inkább arra rámenni, hogy te az elején először mondd meg, hogy mi a célja, amit akarsz.
0: Hát mondjuk
1: csinálni.
0: Esetünkben az előbb, amit így mondtam, amit így most kicsit így félre rakjál, én ezt az ötletelés fázisában szeretném használni, mert én tudom magamról, hogy interaktív helyzetben sokkal ügyesebb vagyok, vagy sokkal igen, kreatívabb vagyok, mint hogyha végig gondolok valamit. Tehát nyilvánvalóan szoktam írni is, meg szöveget beadni, meg mellékleteket, meg fájlokat, de például én szoktam használni ezt a szöveges lehetőséget arra, hogyha nincsenek még a gondolataim ilyen totál katonásba behúzva, hanem így, ahogy most beszélek, viszonylag spontán ember vagyok, ezt gondolom már kiderült, a spontaneitásból mi az, ami ott átmegy, akkor arra kapok egy viszont választ, akkor abból én megint tudok egy kört húzni, szóval olyan, mint hogyha lenne egy ilyen partnerem, aki elviseli azt, hogy nekem most nem állnak ilyen katonásra gondolataim. Tehát erre használom, nyilván nem arra, hogy...
1: Az, amit mond, az teljesen jó. Tehát én arra gondoltam, hogy én vagyok türelmetlen megvárni, míg ott elmondogatja a dolgait.
0: Ja, nem, hát én nem szeretném, hogy ő elmondjon nekem bármit. Én beszélek, aha, csak nincs kedvem gépelni, hanem a
1: mert
0: szabad gondolataim.
1: Mert a beszédben válaszol.
0: Ja, nem feltétlenül.
1: Akkor az egy más. Igen, mert van az, amikor beszédben válaszol,
0: nem,
1: és kommunikáltok.
0: Írásban
1: és akkor ott
0: válaszol.
1: Ez a másik halálom, amikor így, ha, milyen jó, hogy ezt mondtad. Hát
0: ja,
1: akkor
0: nem,
1: gondolkodjuk
0: hát az biztos
1: rajta.
0: Attól agybajt kapnak. Nem, hanem, hogy bemondom, és ő pedig összefoglalja. Sőt, aha, azt is kérem tőle, hogy figyelj, most én itt bezagyvázok neked egy csomó mindent.
1: Foglald össze.
0: Légy szíves, mm-hmm, akkor foglald össze, hol vannak a logikai bukfencek abban, amit mondok, nem tudom, bármi. Tehát, hogy ezt szerintem nagyon jól lehet ilyenekre is használni. Na, de mire még?
1: Hát ugye először is, ami a fontos volt, hogy ez a, nevezzük ki promptulásnak, az a kinek, miről, mit, hogyan, mennyit, merre, hány óra, tehát mindig minél jobban specifikusan meghatározod. Nem kell litániákat írni, meg kilométeres dolgokat, hanem mindig konkrétabban, hogy meglegyen az a konkrétum, hogy mint egy titokként most elmondhatjuk, ez az írj egy posztot a cégemről, ez nem fog működni. Nyilván most már szerintem azért vagyunk 2026-ban, ha azt nézzük, hogy 22 valamikor novemberében jött elő ez a dolog, azóta már akik most valószínűleg hallgatnának egy ilyen adást, ők már valószínűleg nem itt tartanak, hogy írj egy posztot a cégemről kategória, de azért sokszor benne van, meg vissza kell emlékeztetni magunkat, hogy jobban kell instruálni, úgy, mint ahogy a kollégádhoz sem mész oda. Talán ez egy jó példa, a kollégádhoz sem mész oda, és azt mondod, hogy írj egy posztot erről. Mert miről?
0: Igen, delegálás, mit igen, kérek tőle. Igen.
1: És ugyanezt kell az AI-nál is megcsinálni, és nagyon sokszor hallom ezt, hogy ez a nekem erre nincsen időm, és akkor hogyan, miként csináljak meg valamit. Na, az ilyen feladatokra tökéletesen jó segítség tud lenni. Nekem saját tapasztalásom példám, hogy van, amikor ez a, tudod, mondjuk beszéltük, hogy ez a multitasking mítusz, hogy ez nem létezik, hogy egyszerre több feladatot miként csinálsz. Hát ezt most úgy tudom megcáfolni, hogy kiadom a feladatot az AI-nak, hogy segítsen nekem ebben feldolgozni akár egy valamilyen tartalmat, és amíg az ott azon dolgozik, én tökéletesen tudok máson dolgozni, sőt, még amúgy pofátlanul lehet, hogy azt mondom, hogy na ez a levél alapján még egy választ is készítsen nekem elő, amit majd átírok és megnézek, hogy az én nekem mennyire fontos és jó, vagy ajánlat összehasonlításra például nagyon jól tudod használni, hogy amit te átnéznél szakmailag, hogy a versenytársak miket ajánlottak ott egymás vonalán, neked mondjuk a nem tudom, kivitelezéshez, bármihez, vagy anyaghasználat, ilyesmi, lehet, hogy ezt ilyen össze-vissza táblázatot kapsz, a másik egy dokumentumot küld, a harmadik egy, mint olyan papírfesznét, tipikus, tudja, ez a régi kőműves, amikor fölírta a papír, hogy ez ennyibe fog kerülni, és miért, kösz, mit csináljak vele. Ezekre nagyon jó, hogy
0: igen, tehát egy vállalkozás tudja használni arra is, hogy különböző ajánlatokat kap, mondjuk egy
1: risk management.
0: Igen, egy bármilyen, szolgáltatást akar rendelni, és akkor kap, mit tudom én, az egyiket valóban mondjuk PDF-be, Word-be, táblázatba, ebbe, abba, és egyáltalán nem fog hasonlítani. Ez más kérdés, hogyha össze akarom hasonlítani, akkor nyilván én magam küldök egy sablon, de mondjuk tegyük fel, hogy nem küldtünk.
1: Még azt se csinálom, hanem kidolgoztatom vele, hogy mi az én. Én ilyet már csináltam, és konkrétan volt egy ilyen, hát kis mini tréning, amit egy partneremnek csináltam segítségként, hogy ő is az AI-ban egy picit el menjen egy irányba, és ott azt mutattam meg nekik, hogy ott konkrétan nem készültünk erre, hanem mondta, hogy figyelj, akkor ebben vajon tudna segíteni, és mondja, gyere, próbáljuk ki. És két ajánlatot beletettünk, két különböző cég, különböző módszerek, ráadásul időben is eltért, és azt akarták kideríteni, hogy hogy lehetne itt megnézni, hogy mik voltak az anyagok, amik talán változtak, milyen árban, meg hogyan. Betettük, saját maga, ez most nem a ChatGPT volt, mert azért használunk másokat is, mint a Cloud AI-tól kezdve, rengeteg van, de most ez a kettő, ami a legismertebb a világon szerintem, és beletettük ezt a két-három ilyen Excel-t, meg pár információt, hogy nekünk mi a prioritásunk. Konkrétan képzeld el azt, hogy 5 perc múlva, amire visszajöttünk a szünetről, legenerált egy Excel táblát több lapon keresztül, az egyiken egy összefoglaló, hogy itt van az árbeli differencia, százalékok, és összegben is forintra is beváltotta meg mindenre. A következő oldalon egyesével berakta az összes tételt az egyik ajánlatból, és elmondta, hogy mik hogyan voltak, és hogy az ajánlatváltozás mit én november óta kicsit gyanúsan itt ennél a tételnél ezzel nőtt, nézzük meg, hogy mi lehet az oka. Itt ki lett cserélve az a tétel a másik ajánlatban, nézzük meg, hogy ez a raktárkészlet miatt, a termék változott, vagy mi miatt történt a cseré. Tehát olyan dolgokat elmondott és csinált, amin azt mondta az úriember, hogy ők ott azért több órát, de lehet, hogy napot is ott vakaróznak rajta, mert nyilván annyi más munka is van, hogy nem top prioritás, hogy csak ezzel foglalkozni. Na most ezt megcsináltuk, 5 perc alatt órákat spóroltak meg, és képzeld el azt, hogy mondjuk egy mérnök óradíjban ez, a több 10 000 forintos díjakon számolva, az az egy óra nekik mekkora plusz munka lehetőséget adott, hogy amíg ezt megcsinálja, azon a projekten belül máson még tud dolgozni.
0: Igen, ez nagyon fontos lenne egyébként, hogyha mondjuk egy vállalkozás elszánja magát arra, hogy ilyeneket használ, akkor ugye, mert az a kérdés, hogy fizetős, meg mennyit fizessek, meg stb., de hogy ugye én azt szoktam tapasztalni, hogy nagyon sok ügyfél cégemnél, hogy ugye nincsenek mérőszámok, hogy mennyibe kerül valóban a munka, rezsi, óradíja, mennyi az embernek, aki ott dolgozik nekem, és hát így nehéz megállapítani, hogyha azt mondom, hogy az én mondjuk adminisztratív segéderőmnek a munkadíjából, vagy a munkabéréből egy részt felszabadítok, és előfizetek egy olyan AI-okat, applikációkat, bármiket.
1: Mondjuk
0: 20 dollár, baromi nagy pénz, és közben pedig az én kolléganőm olyan dolgokkal tud foglalkozni, ami tényleg hozzáadott érték és emberi munka kell hozzá. Igen. Akkor például, ha nem tudom ezeket összehasonlítani, akkor nagyon nehéz döntést hozni. Meg ugye az előző adásban beszéltünk el a döntési fáradtságról, szerintem itt is benne van ugyanez, hogy bemegyünk egy ilyen parfümboltba, amiből föltől földig, plafonig.
1: Nem érzed az illatokat sem.
0: Nem érzem az illatokat, és itt és nem választok semmit, és kijövök, és azt mondom, hogy ha nem találtam meg a sajátomat, vagy valakit megkérdezek, hogy fú, ez milyen, ez mi ez az illat rajtad, ő megmondja a márkáját, akkor oda megyek a polcra és leveszem, mert egyébként nem lehet végig szagolgatni 78 ezer ilyet. Egyébként ez is egy jó módszer arra, hogy mondjuk választani úgy, hogy megkérdezel olyan embereket, akár egy ilyen mesterelme alkalommal, vagy összejössz a barátaiddal, vagy vállalkozó társaiddal, és azt mondod, hogy te figyelj, te mit használsz, és akkor ő mire, elmondja. Hogyan,
1: miért? Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem mindig az a legjobb megoldás, ha elkezdesz googlizgatni, megkérdezgeted az XY-t, meg az AI-t, meg a mit tudom.
0: Ott vannak a barátok, mindenre más ott a Mastercard.
1: Különböző szak... Fú, mekkora reklám. Hát ez egy orbitális pénzt fogunk elkérni.
0: Így van.
1: És hogy belegondolsz abba, hogy csinálsz egy ilyen kis közösséget, ahol vannak különböző vállalkozók. Már mindenki életében előkerül valahol valamelyik fajta ilyen dolog, és ő azt mondja, hogy mit tudom én, a videóvágásban használja ezt, és ez milyen jó. Nem kell kitalálnod. Lehet, hogy azt mondod, hogy figyelj, én mutatok neked egy ilyet, itt van másfél-két órát, cserébe mutasd már meg te is ugyanígy időt, hogy hogy vágod, csinálod meg ezt a dolgot, és kvázi mit jön a bartelezés, hogy helyet cserélt az az információ, egyikötök sem tanácsadó, egyikötök sem ezzel foglalkozik, de nagyon ügyesen használja azon a területen, megmutattátok egymásnak, nem kellett kutatnod, nem kellett kitalálnod, nem kellett kifizetned, nem kellett semmit csinálnod, és haladtatok előrébb. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog, ez az egyik. A másik, hogy az AI az nem azért van, hogy helyetted döntsön, hanem azért, hogy kisegítse a döntésedet, tehát a döntést felgyorsítsa, javítsa, támogassa. És a kezdeteknél, ezt mondhatjuk egy ilyen, ha már nagyon szót meg ilyen, hogy belemennénk, ilyen veszélyforrásnál, hogy ugye mindenki úgy használja, hogy kérdezel, válaszolsz. Kérdezel, válaszolsz, ellenőrzöd, hogy mit fog mondani, és utána mondjuk aktivizálod, tehát beteszed azt az információt a valós működésedbe, vagy a ügyfél működésedbe, vagy bármitbe. Hogyha már nagyon elkezdesz magabiztosan használó lenni, akkor egy ponton már elfelejted meg ellenőrizni, amit mond, és ilyen szentírásnak veszed. Hát ő ezt mondta, mint hogyha elmentél volna, nem tudom ki ez. Jó, nyilván ez meg ugyanolyan, mint a nem tudom ilyen kuruzsló, vagy miket tudnék ide példának hozni, hogy ő meg ott valamit kitalált, és akkor ez a hamis proféta lesz belőle. Meg kell ott is, és a mai információs világban, ahol regenerálódik ez a trilliárd adat naponta, kamuposztok, kamuhírek, arcelváltoztatott videó, amit nem is te vettél fő, de te vagy. Hogy leszel jól megítélve, mint szakember, hogyha nyilván most megint válasszuk szét azt, hogy te jó ember vagy, csak nem tudsz videón szerepelni, és ezért használsz egy AI-t, hogy segítsen neked ebben, vagy nem vagy az, aki, tehát mint a nagyon spontán vagy, de azért nagyon szakmaiasan, hogy akarsz úgy megjönni, hogy úgy mondjál valamit, és akkor azt úgy összerakosgatják. Az még mindig más, mert még a szaktudásod megvan, mint az, hogy én full nulla tudással csinálok ezeknek a módszereknek a segítségével egy olyan anyagot, amitől így mindenki megnyalja mindenét, és a valóságban meg nulla szakmai háttér van mögötte. Mert amikor már leülsz vele beszélgetni, akkor ugye kijönnek majd ezek a poén videók, amikor az interjún odaragasztod a telefont, mert most már mozognod kell a kamera előtt, mert mindenféle dolgot mutogatni.
0: Ez igen, hogy hol buksz le.
1: Igen.
0: Mert hogyha a minden, igen, tehát ez nagyon fontos, hogy azért tudd azt, amit az AI is tud, legalább utólag, mert főleg abban a tanácsadóiparban ez nagyon kell, amikor szemtől szemben viszont rád kérdeznek, akkor nem mondhatod azt, hogy elnézést, ki kell mennem a mosdóba, és akkor viszed magaddal a telefonod, és gyorsan ott promptolod a telefonodról elérhető applikációt, ez kellemetlen.
1: Szoftverfejlesztőknél ugye ez például szokott lenni interjúknál, pont amit mondasz, hogy ott így megkérdezi az interjúztató a kérdést, és akkor tudod, ez a várok, hogy igen, igazából ez nagyon jó, amit mondott szerintem, és akkor elkezdi felolvasni a képernyője mellett megjelenő rakás szöveget, miközben úgy megvan osztva a képernyője, hogy tudja, hogy ne tudjon csalni, de már minden trükköket kitalálnak, és közben mellette meg videóval röhögnek, és veszik fel, hogy mekkora dolog. Nyilván ezekből nagyon sok ilyen vicc videó is van, de valószínűleg tartom, nem azért készültek ezek, mert nem létezett ilyen megoldás senkinél.
0: Úgyhogy, jó, hát ugye ez az AI is olyan, amivel ugye élni és visszaélni, meg ugye már nagyon sok ilyen tanár is, meg vannak ilyen mémek, amik mondják a diákoknak, hogy mindenki, aki AI-jal írta a dolgozatát az egyes alapból, mert ugye egy idő után föl lehet ismerni. Ugye viszonylag hasonlóan írja meg a szöveget, mindenhol tesz egy kis zöld pipákat, beteszi ezeket a kis vonalakat, tehát hogy azért lehet látni, hogy felsorolásszerű, még akkor is, hogyha valaki nagyon ügyes, és azt mondja, hogy írjál elé narratívat, keverd meg, rakd össze, tegyél bele időnként értelemzavaró mondatokat, ugye írd meg úgy, mintha egy egyszerű ember lenne, tehát hogy lehet nyilván ezzel is játszani, de azért egy idő után nem csak az AI-ban leszünk okosak, hanem annak a felismerésében is, hogy mi az, amit egy mesterséges intelligencia gyártott.
1: Talán még, amit így neked tudnék így még megemlíteni, hogy én összefoglalót kéne mondanom, hogy fölírtunk ide, hogy mi az, ami mondjuk az AI feladata, mi lehet a tiéd, például az AI lehet a rutin feladatoknak a megcsinálása, vagy a kialakítása, ezek az automatizáltabb dolgok, vagy ezek a vizsgálatok, de a tiéd meg legyen a döntés, ami a végén kiszületik. Van ugye az ismétlés, ismétlődő feladatok, ott annál legyen a felelősség nyilván a miénk, tehát amikor megcsinál egy ismétlődő feladat, az néha-néha ellenőrizzünk rá. Úgy, mint hogy a kollégánknál is néha megnézzük, hogy mindig jól van-e megcsinálva az a feladat. Az első vázlat lehet az AI által generált, de a végső kimenet az legyen akkor a tiéd. Add be az inputokat, ne akart helyetted is megoldani. De például az összefoglalásnál is lehet, az összefoglaló az övé, arról a jegyzett meeting bármi, de értelmezd, és hogyha azt jól tudod továbbadni, akkor az már ugye lehet az AI-os dolog. Itt még rengeteg variáció, nem fogok egy csomó mindent így fölmondani, mert szerintem talán végletekig lehet ezt mondani. De egyszerűsítsük le az életünket, és használjuk ki az AI-nak a lehetőségeit, de igyekezzünk és törekedjünk rá, hogy ne butítsunk el magunkat, mert ugye nagyszerű munkatárs lehet, de rossz főnök is.
0: Hát szuper, akkor most ezen a ponton ismét eltöltünk valahol egy éjszakát, és utána visszajövünk, és lezárjuk, és van még egy nagyon fontos, tök aktuális hírünk is, végre valamiben sikerül aktuálisnak lennünk, úgyhogy...
1: Pont egyszerre van az adás is,
0: meg az info is. Pont egyszerre van az adás és az info is.

0: Rendszámváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: Szóval itt vagyunk ismét, és most akkor azt ígértük, hogy van egy aktualitásunk, igyekszünk itt az AI témában végre megragadni egy időpillanatot, amikor mondhatjuk azt, hogy van valami hírünk, ami talán aktuális.
2: Hát ezer egy dolog lenne, de ez talán most
1: de ez most nagyon fontos, mert ugye az előző körben beszéltünk arról, hogy vajon miből látszik az, hogy mit csináltunk AI-jal, hol van a saját hozzáadott értékünk, stb. És hát nyilván ez nagyon zavaró, hogyha nem tudjuk, hogy most egy milyen tartalommal találkoztunk. Szóval mi történt augusztus 2-től?
2: Igen, hát ugye jött ki annak idején egy ilyen Európai Uniós mesterséges intelligencia szóló rendelet, AI Act, mondjuk így, amit kihoztak, és ugye ezt nyilván az Európai Unióban be kell vezetni, mint így Magyarországon is, hogy augusztus 2-től ezt kell megjelölnünk, és hogyha nem jelöljük meg, akkor ugye az nyilván problémát fog számunkra okozni, és ugye ez a szabályozás ugye a hazai jogrendszerben is megvan, a 2025 évi, nem tudom, LXXXV, most nyilván nem a római számokat
1: fogod kiolvasni.
2: Igen, törvény, és akkor van hozzá kapcsolódó ilyen kormányrendelet is, amit meg lehet keresni, és az alapján igazából azt kell megjelölnünk benne, hogyha csináltunk mondjuk, szét van választva a személyes felhasználás, meg a céges szintű, meg művészeti szintű felhasználások, de hogy mit én generáltunk egy olyan képet, amit AI-jal csináltunk, csak azzal, akkor ott meg kell jelölnünk. Ha generáltunk nagyon olyan szöveget, ami csak AI-jal van, akkor azt is meg kell jelölnünk benne. Ezáltal próbálják meg azt elérni, hogy a felhasználókat ne verjék át sem vállalkozások, se ezek a mi egymások.
1: Mondjuk arra nagyon kíváncsiak, hogy ez tényleg az ellenőrzése, mert az világos, hogy amikor valamit kiteszel egy felületre, mondjuk egy weboldal, én is kaptam egyszer egy ilyen figyelmeztetést, hogy hello, 100 évvel ezelőtti brosúrában szerepelt egy olyan kép, ami nem volt jogtiszta, úgyhogy akkor fizessek be ennyit, ez oké. De hogy nyilván megvan ennek a módja, hogy hogyan fogják ezt ellenőrizni. Tehát itt az a lényeg, hogy nem csak a képeket, hanem a szövegeket is meg kell jelölnünk ezek szerint.
2: Igen, nyilván ami fontos, hogy augusztus 2 előtti generált és már közé tett tartalmakra, ugye utólag nem kell ezeket így felcímkézni, megcsinálni. Van egy olyan, hogyha ilyen szoftverfejlesztő vagy szoftvereket csinálunk, akkor ugye vannak ez az úgymond AI fejlesztés, mert mi egymásot ezeket azt hiszem decemberig kell, vagy decembertől kell majd jelölni.
1: De most nyilván... akkor pontosan akkor azt nem értem, hogyha mondjuk én írok egy, nem tudom, egy jelentést, vagy egy összefoglalót valakinek, egy harmadik, egy külső félnek, és abban van egy tartalom, ami mondjuk egy összefoglalója a korábbi dolgoknak, és az AI-t csinált, akkor oda kell írnom, hogy ez a által generált összefoglaló, így.
2: Hát nem az, hogy összefoglalom, hogy AI által készült, úgymond ilyen tartalomként van. Tehát megvan adva konkrétan, hogy miket kell majd oda írni, és ugye ezt majd a vállalkozásfejlesztési minisztérium, vagy mondjuk így, hogy azt fogja így mondani ellenőrizni, és a szabályokat ilyen piacfelügyeleti hatóságként betartatni. És akkor ennek ott van egy ilyen szép kis, akár ilyen bírság elérheti a 15 millió eurót is, meg ilyen hasonló. Azért mondjuk ez egy olyan szám, hogyha megkapnám, nem biztos, hogy örülnék neki.
1: Hát egyébként ez elképzelhető, hogy ezt a hivatkozást, ezt ki tudjuk tenni a sávváltás az üzletben Facebook oldalra, és akkor mindenki meg tudja ezt nézni, mert azért ez nem biztos, hogy ilyen gyorsan terjed, miközben már ugye életbe lépett.
2: Persze, hát igazából ez ugye most jelölés szempontja, hogy oda kell írni, mesterséges intelligenciával generált tartalom. Most itt, amit néztem, vagy AI által készített kép, vagy valami hasonló, vagy videó, vagy ez a felvétel digitálisan AI mesterséges intelligencia létrehozott elemeket tartalmaz. Tehát ugyanúgy, mint amikor volt annak idén ez a GDPR-os dolog, hogy kutya fülét is le kellett szabályozni, és akkor voltak ezek a fajta ilyen érdekmérlegelések, hogy te miért bizonyítod be azt, hogy amúgy neked az úgy kellett, hogy legyen, és akkor ha kérdezték, akkor azt meg tudtad küldni, hogy ezért, mert az én a jogos érdekem az, hogy azt megnézzem, meg amikor kibekapcsolgatod ezeket a sütiket, és akkor volt ez, hogy kikapcsoltam, de amúgy tudjuk, hogy mérte tovább a dolgokat, és egy idő után az is mondjuk változott, de egy fontos ezek, és nyilván ugye ez most itt az előbb, amit képet, videót említettem, de ugyanez a anyag készítésnél meg lesz az, hogy ez egy AI által generált létrehozott anyag, vagy nem, a szöveges tartalmaknál is, a chatbotoknál is, rengeteg ilyen
1: Mondjuk én ezt egyáltalán nem bánom, mert ez egy kicsit felcímkézi azt tényleg, amiről eddig ebben az adásban beszéltünk, hogy hol jön szembe valami olyan tartalom, amiben nem csak egy emberi munka volt. Mondjuk jegyzem meg, hogy én az ilyen képkészítésben mindig is írtózatosan béna voltam. Tehát szövegekkel meg hangokkal nem jöttük bánni, de ez a képgenerálás, ez nekem még mindig egy ilyen homályos volt, valószínűleg nem tudom elég jól instruálni az AI-t, hogy az jöjjön ki. Tehát mindig így elmondom, hogy mit szeretnék, vagy leírom, vagy bármistanak, kijön belőle egy olyan borzadály, hogy azt mondom, hogy na jó, hagyjuk akkor inkább. Csinálja meg ezt valaki olyan, aki ehhez így jobban ért.
2: Okay. Amit így még igen, mondanék, hogy ami a legfontosabb, mint egy ilyen alapelv, hogy a jelölésnek ugye egyértelműnek kell lenni. Körülbelül olyas, mint amikor annak idén bevezették nekünk a közösségi média, hogyha egy reklámhirdetés van, akkor ugye ezek az úgynevezett influencerek ne pózoljanak úgy, mintha itt a világ legjobb felhasználási dolgát mondanák el, de közben egy fizetett reklám volt, és ugye meg kellett egy idő után jelölni, hogy ez egy hirdetés.
1: Igen.
2: És nagyjából én ezt látom ebben.
1: Vagy mondjuk, amikor egy dolgozatban, mondjuk lábjegyzetben odaírod, hogy ez valakitől egy idézet, és hogy kitől és honnan, és valakiktől szerezted, mert hogyha valaki mondjuk így totál lábjegyzetek nélkül,
2: kategória.
1: Akkor az valójában plágium. Okay.
2: Így van.
1: Jó, hát így az adás végé felé érkezve mindig szoktunk így a hallgatóknak, hát nem azt mondom, hogy kis feladatokat adni, hanem inkább ilyen kis szempontokat adni az AI-jal kapcsolatban. Ugye az egyiken nagy tanulsága a beszélgetésnek nyilván az volt, amit itt többször is említettünk, hogy az AI az nem csinál helyetted semmit, hanem támogat téged, és hogy tényleg én egy kicsit azt értettem meg ebből az adásból, hogy őt úgy kell tekinteni, mint egy kollégát, aki ugye kollégánk, aki most nem kér helyet, nem kell neki olyan nyugdíjat fizetni, meg csomó mindent nem kell tenni érte, de ő nem vált ki bennünket, nem váltja ki egyébként sok szempontból az élő munkát se, viszont tudunk időt felszabadítani. Azt, hogy ezt az időt mi lesz szabadítjuk fel, az meg már megint alkati kérdés, mert ha valaki egy munkaalkoholista, akkor hiába szabadult fel neki ideje, azt biztos bele fogja forgatni egy következő problémába. Szóval mi az, amit te így a hallgatóknak így elcsúsztatnál az ételbe a szokásos végszavaddal?
2: Az egyik, hogy mondjuk, ha már ott vagyunk, hogy lesz egy holnap, és nem a Holnap után című filmre gondolok, amikor történnek változások, de nyilván, amit elmondtál, nagyon fontos, hogy a munkánkat majd hogyan fogjuk strukturálni, de válasszunk ki egy feladatot, vagy egy olyan tevékenységünket, amit mondjuk másnap csinálnánk, és azt, amit másnap megcsinálnánk, próbáljuk ki, hogy milyen lenne, hogyha mondjuk egy ilyen nyelvi modellel, vagy bármivel, AI-jal megpróbálnánk ki hozni belőle a hát most nem szóval a maximum, de valamilyen alternatívát, hogy azt kipróbáljuk, megnézzük, hogy hogyan működik, vagy éppen ha van valami kérdésünk, ami így mozgat, még amúgy tudjuk is rá talán a választ, azt is próbáljuk le, nézzük meg, hogy hogyan működik, mert nagyon hasznos lehet. Nyilván az ilyen kifejezés, mint egy eszetlen használatot, azt én nem azért mondanám, hogy mellőzzük meg, hogy ő, hanem van mögöttem egy ilyen környezettudatos gondolkodás, hogy azért ez gigantikus energiát használ el, és azért gondoljunk bele, hogy amikor tényleg ilyen orbitális badarságokat próbálunk ott dumálgatni, meg beszélni, akkor képzeljük el azt, hogy ott rakjuk a fát a tűzre, és hogy hogyan égetjük el, vagy éppen az áramhasználat, meg ugye mekkora környezeti hatása van ennek, amit senki nem vesz. Egy nagyon fontos dolog, amit nem mondtunk, kicsit ezzel így meghúzva azt a egy gondolatot sokká, hogy nagyon sok vállalat ugye rohamtempóban vezette be az AI-t. Sokan csinálták ezt a leépítek, fölveszek meg mindenféle változást, de hogy olyan, ugye itt is vannak ilyen kreditek, amiket az AI-nál használsz, hogyha főleg, hogy így összekötöd vagy bekötöd valahova. A vállalkozások nagyon hamar, nagyon gyorsan, nagyon nagy milliárdokat leégettek, nem forintban, arra, hogy ők ezt felhasználják, és működtessék a vállalkozásukat, és erre nem gondolt senki, hogy az AI az bazi jó, hogy itt most mindent megcsinál helyettünk, de olyan szintű plusz terheket rótt a vállalkozásokra, amire szerintem nem sokan gondoltak, hogy lassan elgondolkodtató az, hogyha én azt humán erővel csináltam volna meg hosszabb idő alatt, vagy máshogyan, sokkal olcsóbb lett volna a kivitelezése. Például, amikor egy ilyen AI-os bemutatót tartott valamelyik cégnek az ilyen nagyon nagy vezetője, akkor annyi kreditet, több száz, meg több ezer dollárnyi kreditet égetett el egy adás közben csak egy tesztre az egyik ilyen vállalatnak a XY vezető, most nem fog semmilyen példát így behozni, ami kvázi egy ilyen játék volt. Tehát, hogy ez baszi nagy költségeket tud eredményezni. Az ami tanulság, hogy ne az ingyenes verziót használjuk, hanem hogyha be tudjuk építeni a működésünkbe, akkor fizessük elő a legalapabb csomagot, hogy meglegyen az a biztonság, és megkapcsoljuk ki azokat a funkciókat, hogy ne osztogassunk meg mindent a világ felé. A gondolatok, amiket most így zárásként akkor így behoznék, az, hogy nem hát végül is mondjuk azt, hogy ez a AI vonalon ugye a legelső gondolatunk talán az volt, hogy nem az AI lett ilyen hirtelen okos és megjelent a világban, hanem ez már volt, csak ez a nyelvi modell alakult, tehát hogy most már felhasználhatóvá tudtuk tenni, és ezáltal így kérdéseket tudunk feltenni, tehát ez fejlődött sokat. Tehát nem azért van ez a második gondolat, nem azért van, hogy helyettünk döntsön, hanem ki segítse, könnyítse a gondolkodásunkat, de jobb döntéseket tudjunk hozni. Ezt te is említetted, hogy nem elveszi a gondolkodást, tehát meg az időnket, hanem igazából felszabadít időt arra, hogy ha jól használjuk, több más dolgot is tudjunk csinálni, vagy éppen pihenhessünk, miért ne lehetne pihenni. Úgyhogy én ezt a 2-3 gondolatot hoznám, fűzném hozzá. Szerintem azért bőven van itt még téma ebben, meg biztos, hogy vannak olyan szakértők, aki csak ezzel foglalkozik non-stop, és tudna még jobban, de én inkább arra gondoltam, meg szerintem te is, amikor ezen gondolkodtunk, hogy lehetne egy ilyen kezdőfegyvert, kezdőlökést adni valakinek, hogy elinduljon. Nyilván azért van még sokkal több minden, amit tudnánk elmondani. Csak ha egy ilyen gondolatot tennék, van egy olyan kínai modell, ami most jött létre, ezt ilyen Kimi-ként mondják, és van egy most ez a K6.0-as ilyen agentként, ami konkrétan pár hete jött ki, és így lepipálta a cloud, meg ugye az Anthropic, meg a ChatGPT-s ilyen modulokat egy pillanat alatt, és az egy kínai modellem is. Ez az amerikai, vagy mi egymás. Tehát, hogy azért a világban vannak ilyen hirtelen dinamikai változások, mondjuk így.
1: Hát igen, ebben a műsorral már ugye április óta, amióta haladunk, nem az a vállalásunk, hogy minden egyes témában egy ilyen akadémiai székfoglalókat tartsunk. Ugye a műsornak az a cím, hogy sávváltás az üzletben, és ez a mai adás az inkább arról szólt, nem egy AI szakértelem dömpingről, hanem arról, hogy elgondolkodtassa a hallgatókat, meg a vállalkozókat arról, hogy egyáltalán akarnak-e az AI irányába mozdulni. Nyilván erre az a válasz sajnos, hogy igen, tehát hogy nem lehet teljes mértékben ezt ugye figyelmen kívül hagyni, és hogy valamilyen értelmes irányba induljon el az a vállalkozás, aki még nem, vagy aki alig, vagy aki valamennyit használta az AI-t, és hogy fordítsa meg, nekem az volt legfontosabb üzenet, hogy fordítsuk meg a gondolkodást, hogy ne azt nézzük meg, hogy na ez az AI mit tud, és gyűjtsünk le rengeteget, és utána vesszünk el az AI tengerben, hanem hogy megint vissza a KH-hoz, hogy mit szeretnék én a vállalkozásommal, mi az, ami nekünk segít, mi az, ami nekem konkrétan, mi az, ami a kollégáimnak, és tényleg építsük be ezeket az AI-okat úgy, mint egy értelmes kollega, és nem dolgozik, nem dönt helyettünk.
2: Egy érdekes dolgot még ide tudnék fűzni, amit saját tapasztalatunk volt. Egy barátommal azon dolgozgattunk, hogy föltelepítettük egy saját ilyen szerverre, egy saját ilyen AI-t, ami meg tudja vizsgálni, hogy adott feladatokat a saját leveleinkből, milyen prioritása, hogyan kéne megcsinálni, vagy a számlákat magától felmentse mondjuk a felhőbe egyéb helyekre a mi működésünkben, hogy ezekkel is már milyen szinten ki tudunk könnyíteni feladatokat, munkákat, és mondjuk ilyen napi riportot tud küldeni neked, hogy haló, ma ezeket a feladatokat csináltuk, ezeket az osztályozásokat tettem be neked feladatként, hogy mikkel, mivel, hogyan haladjál, vagy éppen hogyan kéne priorizálnod, vagy hol vannak elakadások, akár weboldalaknál, szervereknél, bárhol, amit kell javítani. Hogy ilyen szintig is már el lehet menni, hogy nem csak az ilyen nyelvi modelleket használni, illetve merjünk bátran arra is nyitni, hogy ne csak egyet használjunk, ez nagyon fontos gondolni végszónak, hanem használjunk többfélét, többet, és tesztelgessük őket, mert annyira gyorsan változik minden, hogy egyik nap még ez volt a jobb, a másik nap meg a másik már sokkal jobb, és ez meg nem is biztos, hogy annyira olyan lesz már.
1: Oké, köszönjük szépen a figyelmet, és remélem, hogy mindenki tudott ebből a hát jó hosszú másfél órából kicsipni olyan gondolatokat, amikkel a sávváltást el tudja mondjuk így indítani, és amivel a cégének a fejlesztését, vagy az önmaga fejlesztését egy sávval kiebb, vagy bejebb tenni. Köszönjük szépen a figyelmet, és jövő héten ismét itt leszünk. Elkezdünk egy másik témát is feldolgozni. Ugye eddig arról beszéltünk, hogy üzletszerzés, hogyan szerezünk ügyfeleket, mit kezdjünk utána az ügyféllel, mire való a weboldal, mint ügyfélszerzés. Elég hosszan köröztünk, és bele is repültünk sokszor az ügyfélszerzés különböző módszereibe, és innentől kezdve egy kicsit arra fogunk rámenni, hogy rendben van, itt vannak az ügyfelek, megnövekedtek a munkák, és akkor most hogyan tovább, hogyan építsük a cégünket, hogyan fejlesztjük az embereinket, hogy azt a munkát, amit megszereztünk ezzel a rengeteg befektetett energiával és pénzzel, azt utána tényleg hatékonyan és minőségi módon tudjuk ellátni, úgyhogy várunk mindenkit vissza jövő héten. Köszönjük szépen, ez volt a Sávváltás az üzletben, Kun Istvánnal és Simon Ildikóval. További szép estét kívánok.
2: Szép estét mindenkinek.
0: Ez volt a Sávváltás az üzletben a poptarisznya.hu-n. Találkozunk jövő szerdán 18 órakor. Addig is vezessetek óvatosan, és ha kell, váltsatok sávot bátran.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Pop Tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu.

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.